0: És intelligenciát használó fiatalok több mint fele kért már legalább egyszer segítséget, tanácsot vagy információt lelki vagy magánéleti kérdésekben. A válaszadók 44%-a érezte úgy, hogy érdemi segítséget kapott. Híreink végén pedig sport. Rácz Balázs góljával győzött szombaton a Rákóczi. A kaposvári zöldfehérek az NB3 délnyugati csoportjának 11. fordulójában hazai pályán fogadták az Iváncsa KSE csapatát. A félidei 0-0-ás fordulót követően még jó néhány percig várni kellett a sikerre, de végül a 63. percben Rácz Balázs eldöntötte a mérkőzést. A Rákóczi szurkolói a jövő hétvégén is hazai meccsnek örülhetnek. Október 17-én a Sárbogárdese lesz az ellenfél.
1: Időjárás jelentés.
0: A sok napsütés mellett ma felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Hajnalban helyenként köd, pára képződhet, és 10 fok lesz a hőmérséklet. A délutáni értékek 15 és 17 fok között várhatóak.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Baleset okozóját és szemtanúkat is keres a kaposvári rendőrség. Közleményük szerint egy ismeretlen típusú személyautó sofőrje szeptember 28-a és október 2-a között Kaposváron a 48-as ifjúság útja 17 szám előtti útszakaszon anyagi kárral járó közúti közlekedési balesetet okozott. A vétkes sofőr nekiütközött az úttest jobb szélén parkoló Hyundai típusú gépkocsinak, majd adatai hátrahagyása vagy a hatóság értesítése nélkül távozott a helyszínről. A rendőrség azt kéri, hogy aki látta az esetet, jelentkezzen személyesen a kaposvári rendőrkapitányságon, vagy hívja a rendőrség telefonszámainak bármelyikét. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víz torkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést. Közleményük szerint a Fonyódi Pogányvölgyi víz torkolatánál jelenleg is egy nagy beruházás zajlik. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet megítélése szerint a területen felbecsülhetetlen értékű, még megmaradt természetes kapu található, amelynek megőrzése a teljes tó ökológiai stabilitásának és jövőjének elengedhetetlen feltétele. A mozgalom felhívásában sürgeti a természetes és természetközeli parti területeket veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését és az érintett területek állami tulajdonba vételét. Híreink végén pedig sport. Nagy küzdelemben ugyan, de megőrizték veretlenségüket a kaposvári kosarasok. A Kométa KVG Kaposvári KK játékosai az NB1 A-csoportos férfi kosárlabda bajnokság harmadik fordulójában a Deac csapatát fogadták szombaton a Kaposvár arénában. A kiélezett csatát hozó meccsen végül a hazai közönség ünnepelhetett. A somogyiak 95-90 arányú győzelmet arattak a debreceniek felett. A Kométa KVG Kaposvári KK ezzel tovább őrzi veretlenségét a bajnokság idei szezonjában.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett ma felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Hajnalban helyenként köd, pára képződhet, és 10 fok lesz a hőmérséklet. A délutáni értékek 15 és 17 fok között várhatóak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: szeretünk hazamenni.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: I'm so sorry that I hurt you.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Zárva tart mától a kaposvári virágfürdő fedett élményfürdője, valamint a hozzá kapcsolódó kültéri medencék. Az intézmény közlése szerint az október 12-e és 22-e közötti időszakban az éves vízcserét és a karbantartási munkákat végzik el. A részleg a tervek szerint október 23-án pénteken nyit ki újra. A közleményben megjegyzik, hogy a gyógyfürdő, az uszoda és a wellness világ ezen idő alatt változatlanul a megszokott nyitvatartási rend szerint működik. A pénzügyminisztérium számításai szerint minimum 100, de lehet, hogy 150 ezer vállalkozás választja majd 2027-től a katás adózási formát, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő fontos változásnak nevezte, hogy 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot, így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. Hozzátette, jelenleg a katásadózók szinte nem kapnak táppénzt, nyugdíjjogosultságot és anyasági támogatást sem. Híreink végén pedig sport. Harmadik alkalommal lesz Halloween futás Kaposváron. Az Egészséges Kaposvár 2030 és a Kaposvári Honvédesek közös szervezésében a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Cseri Parkba várják a futás és a mozgás szerelmeseit október 31-én. Részvételi díj nincs, de az otthon készített sütiket, italokat és egyéb finomságokat szívesen fogadják a szervezők, akik jó néven veszik a minél ijesztőbb jelmezeket is. Azt is kérik, hogy a rémisztően jó hangulatú futásra mindenki vigyen magával világító eszközt. A rajtolók három táv közül választhatnak, 3, 5, valamint 6,5 kilométeren tehetik próbára az állóképességüket és az idegrendszerüket. A De tök jó futásra regisztrálni kell, ezt az esemény Facebook oldalán lehet megtenni.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett ma felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Hajnalban helyenként köd, pára képződhet, és 10 fok lesz a hőmérséklet. A délutáni értékek 15 és 17 fok között várhatóak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Csütörtökig még lehet nevezni a Somogyi Temetők üzenete című fotópályázatra. A Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezési Kft. 15. alkalommal hirdette meg a versenyt, melyre olyan képeket várnak, amelyek a Somogyi Temetők hangulatát, történelmi és természeti értékeit, vagy az emlékezés és a kegyelet pillanatait mutatják be. A pályázatra jelentkezők legfeljebb 5 fotót küldhetnek be, a legjobb alkotásokat szakmai zsűri választja ki. A fényképeket a somogyitemetők@gmail.com címre kell elküldeni, a pályázat részleteiről pedig a szervezők adnak bővebb felvilágosítást. Ingyenes gyógyúszás várja a gyerekeket a kaposvári virágfürdőben, adta hírül közösségi oldalán az intézmény. Azt írták, hogy a foglalkozásokra a 18 év alatti gyerekeket várják, a programhoz folyamatosan lehet csatlakozni. A 45 perces csoportos gyógyúszásokat hetente 2-szer tartják, ennek részleteiről, valamint a csatlakozás feltételeiről a kaposvári virágfürdő telefonszámán vagy e-mail címén lehet további tájékoztatást kérni. Megérkezett az ősz, változik a balatoni kompok menetrendje. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint mától Szántódrévből reggel 7 és 19 óra között indulnak kompok, Tihanyból pedig reggel 4-8 és este 4-8 között lehet visszahajózni Somogyba. A kompok a hét minden napján 30 percenként indulnak, de a forgalom függvényében a Bahart sűríti is a járatokat. A magyar fiatalok életében fontos védőhálót jelentenek a társas kapcsolatok, miközben sok fiatalt ér bántalmazás, derült ki egy a Mentális Egészség Világnapja alkalmából közzétett felmérésből. Eszerint a 14 és 19 év közötti fiatalok legfontosabb informális támaszai a barátok és közvetlen családtagok. A válaszadók 80%-a megértőnek és segítőkésznek tartja barátait, 73%-uk a szüleit. Ugyanakkor a válaszadók több mint fele jelezte, hogy az elmúlt évben valamilyen formában bántalmazták, ez mintegy 330 ezer fiatalt jelenthet. A bántalmazás leggyakoribb formája a csúfolódás, a rossz indulatú pletyka, erről a megkérdezettek 41%-a beszélt. További 39% bántó, megalázó kritikáról, 34% pedig kiközösítéstől szenved. Ismét heves viharok sújtották szombaton Dél-Olaszországot, ahol áradásokat, földcsuszamlásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a nagy mennyiségű csapadék. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania egyes részein másodfokú narancssárga riasztás van érvényben. A heves esőzések nyomán több helyen utak kerültek víz alá vagy váltak járhatatlanná. A meteorológiai szolgálatok szerint a következő időszakban is kiterjedt, helyenként jelentős csapadék várható a területen, ami azt eredményezheti, hogy a korábbi esőzések miatt telített talajokon megnő az újabb áradások és földcsuszamlások veszélye.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett ma felhőátvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Kora reggel 12 fok körüli, délután pedig 15 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A kaposvári villamossági gyár mindennapjaiba leshettek be a Mate Móri Zsigmond mezőgazdasági iskolájának diákjai a napokban. Vörös Péter, a Mate kaposvári kampusz főigazgatója a közösségi oldalán számolt be a látogatásról, ami az egyetem gyárlátogatási programjának újabb mérföldkövét jelenti. A főigazgató azt írta, az egyetemisták után már a középiskolások is alkalmat kapnak arra, hogy megismerkedhessenek a térség meghatározó vállalataival és betekintést nyerjenek a működésükbe. Vörös Péter hangsúlyozta, a céljuk, hogy a fiatalok minél többen lássák, hogy Kaposváron és a térségben is érdemes tervezniük a jövőjüket. A száj elleni védekezésbe kezdett a zselici erdőkben a sefag. A Somogyi Erdészeti Társaság tájékoztatása szerint egyebek mellett lajtós kocsikkal és napelemes kutakkal igyekeznek enyhíteni a vízhiányon. Azt írták, az erdőgazdaság tavasz óta folyamatosan pótolja a vizet azokon a területeken, amelyeken hiány lépett fel, illetve a természetes források már kiszáradtak. A tartós szárazság ugyanakkor rendkívüli kihívás elé állítja a somogyi vadállományt. A beszámoló szerint egyes helyeken napelemes kutak létesítésével segítették a szárazabb régiók állandó vízellátását, máshova lajtós kocsikkal hordták ki a vizet. Utóbbi módszerrel rendszeresen feltöltötték a mesterséges dagonyákat is, hogy így segítsenek a teljes erdei élővilágnak. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember elején jelentette be, akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagy ipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Több mint 10 év után újra Budapesten ad koncertet jövő nyáron a Nickelback, a népszerű kanadai rockcsapat jövőre indul ismét turnéra. A hamarosan megjelenő új, immár 11. albumukhoz kapcsolódó koncertsorozat keretében a zenekar több mint 10 év után tér vissza Magyarországra, és 2027. június 29-én fellép a Budapest Sport Arénában. A nagyszabású turnét a Nickelback Észak-Amerika, az Egyesült Királyság, Európa és Ausztrália rajongóihoz viszi el. Híreink végén pedig sport. Rácz Balázs góljával győzött szombaton a Rákóczi. A kaposvári zöldfehérek az MB3 délnyugati csoportjának 11. fordulójában hazai pályán fogadták az Iváncsa KSE csapatát. A félidei 0-0-ás fordulót követően még jó néhány percig várni kellett a sikerre, de végül a 63. percben Rácz Balázs eldöntötte a mérkőzést. A Rákóczi szurkolói a jövő hétvégén is hazai meccsnek örülhetnek. Október 17-én a Sárbogárdese lesz az ellenfél.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett ma felhőátvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Kora reggel 12 fok körüli, délután pedig 15 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
2: Jó reggelt! Üdvözlök mindenkit 6 perccel 6 óra után október 12-én ezt a hétfőt és ezt a hetet ezúttal mi kezdjük együtt. Igyekszem mindent megtenni, hogy zökkenőmentesen és lehetőleg jó hangulatban történjen meg ez. A környékünkön sok helyütt esik az eső, gyenge eső jellemző, de városunkban száraz az idő, viszont sok a felhő felettünk jelenleg is. Nincs túl hideg, hiszen a hőmérők valóban 11-12 fokot mutatnak. Aki nagyon biztonsági játékos, az akár most a reggeli órákban vihet magával esernyőt, de igazából egyre kevesebb az esély térségünkben is, illetve városunkban is a csapadékra, de annál nagyobb az esély arra, hogy tényleg remekül érezzétek magatokat ezen a hétfőn is társaságunkban, és például Lil Nas X társaságában, aki egy újdonságot hoz, a World Greatest című dalát mindjárt, előbb azonban Sophie and the Giants és Purple Disco Machine frissít bennünket közösen a Paradise című dallal. Töltsük együtt időnket, amennyit csak lehet ezen a napon is.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Minden áldott nap kiemeljük az ünneplőket, és ez ma sem marad el. Október 12-e van, ilyenkor a Miksák, a névnaposok, meg a Rezsők és Szerafinák. Aztán a Pilár, Edvin és Tirzusz nevet viselők is ünnepelhetnek. A Miksa a Miklós régi magyar becézőjéből önállósult, egyelőre nem sokan viselik országunkban. A Rezsők novemberben is tarthatják névnapjukat, de azért most is elmondom, hogy szintén magyar eredetű nevük van. A Szerafináké viszont héberből, németből jött hozzánk, a jelentése tündöklő, illetve nemes. A Fáta jelentése tündér, ez egy latin eredetű olasz női név. A Pilár viszont spanyolból érkezett hozzánk. A Tirzusz pedig görög név volt eredetileg, és most már magyar férfiak is kaphatják ezt a nevet. Sok boldogságot kívánok a szülinaposoknak is, és kellemes napot mindenkinek. Lady Gaga-val folytatjuk.
0: Ez volt a kalendárium. Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió most, itt a 91.2.

0: újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Ezen a héten is várják a segítő kezeket, karokat, hiszen több helyszínen is lesz véradás megyénkben. Hogy pontosan hol és mikor, a kaposvármost.hu-n megtaláljátok a részleteket, illetve arról is lehet olvasni ott, hogy már az őszi menetrend szerint járnak mától a Balatonon a kompok, aztán, hogy az elkényeztetés legnagyobb nyertesei a cicák, és arról is érdemes olvasni, főleg a szülőknek, hogy azok a gyerekek is küzdhetnek olvasási nehézséggel, akiknek az eredményei ezt nem jelzik, hogy pontosan miről van szó. Nézzétek meg a kaposvármost.hu-n, további érdekességeket és fontos infókat is találtok. Megfogtok is, mert a mai nap folyamán is frissül majd az oldal.
0: Ez volt a Lapszemle. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója, a 91.2.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok, a Rádió Most rövid híreivel. Fél hét van. A reumatológiai betegséggel élők számára szervez klubot a Kaposvári Kórház. A közösségi oldalukon megjelent felhívás szerint a Somogyi Reuma Klub október 14-én immár második alkalommal várja az érintetteket. A találkozó résztvevői a betegségükkel kapcsolatos előadásokat hallhatnak, egyebek mellett a térd- és csípőízületi kopásos betegségek terápiás lehetőségeiről, valamint a felnőttkori védőoltások jelentőségéről. A klub foglalkozásra bárki elmehet, jelentkezni a reumaklub@kmmk.hu címen lehet. A vállalkozók fele biztosan vagy valószínűleg már 2027 elején az új kata szerinti adózást választaná. Az érintettek kétharmada a végleges szabályokra vár a döntéshez, derül ki egy most közzétett online kutatásból. A válaszadók fele nyitott a váltásra, az általányadózók számára a céges számlázás lehetősége, míg a jelenlegi katások körében a magasabb táppénz és nyugdíj a legfontosabb érv. A kutatás szerint a jövő évtől bővülő kata megosztja a jelenlegi katás vállalkozókat. A válaszadók közel fele túl magasnak tartja az eddigi 50 ezer forint helyett az új 75 ezer forintos összeget, több mint harmaduk megfelelőnek, mint egy ötödük pedig az előnyökért cserébe magasabb adóterhet is vállalna. Híreink végén pedig sport. Nagy küzdelemben ugyan, de megőrizték veretlenségüket a kaposvári kosarasok. A Kométa KVG Kaposvári KK játékosai az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság harmadik fordulójában a Deac csapatát fogadták szombaton a Kaposvár arénában. A kiélezett csatát hozó meccsen végül a hazai közönség ünnepelhetett. A somogyiak 95-90 arányú győzelmet arattak a debreceniek felett. A Kométa KVG Kaposvári KK ezzel tovább őrzi veretlenségét a bajnokság idei szezonjában.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett ma felhőátvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Kora reggel 12 fok körüli, délután pedig 15 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
2: Üdvözlök mindenkit ezen a hétfői napon, október 12-én. Szép reggelt, nyugodt készülődést és indulást kívánok nektek 4 perccel fél hét után. Hiába nem kelt még fel a nap, már beindult az élet a városban és az otthonokban elsősorban, de egyre erősebb lesz a forgalom is, bár most még remélem semmi bonyodalomról nem kell és nem lehet beszámolni. Sok a felhő felettünk, és gyenge esőre is még némi esély van, így a reggeli délelőtti órákban, de aztán majd jön egy kis napsütés is. Megjönnek szépen sorban a legnagyobb sztárok, óriási slágerekkel itt a 91.2-n. Tartsatok hát velünk, persze az infók sem maradnak el, a legfontosabb tudnivalók és érdekességek is terítéken lesznek majd. Hugel Ultranaté és Imel Angel Moving to the Sun című dalával ébredünk nem sokára, de előbb még itt van Santana és Chad Kroeger párosa is az Into the Night-tal.

0: Programajánló.
1: A mai napon veszi kezdetét, és szerdáig tart a Takács Gyula könyvtárban a Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei egyesületének szervezésében a Láthatatlan Valóság elnevezésű szemléletformáló program, amin bárki részt vehet és kipróbálhatja magát, de a csoportok részvétele regisztrációhoz kötött. Ma ismét lesz női szaunaest a Virágfürdőben, 7 órától 10-ig várják a hölgyeket. A Kultik moziba pedig délután 15:30 körülbelül várnak mindenkit, 9 film közül válogathatunk. Holnap a Takács Gyula emlékházban a 110 éve született Simándi József operaénekesre emlékezünk. A művész fia Simándi Péter idézi fel édesapja emlékét személyesebbé téve a legendás művész alakját. A Takács Gyula emlékházban tehát kedden délután 2 órától, a részvétel ingyenes. Kedden folytatódnak a levéltári esték is, délután 17:30 Polgár Tamástól a 18.-19. századi irattípusokról és a belőlük készült adatbázisokról hallhatunk. Vancsuráné Ernyes Anna Máriától pedig Magyarország 20. századi ki- és bevándorlási forrásairól és adatbázisairól, valamint Dióéjben a levéltári ügyfélszolgálatról. Folytatódik a Mate Szabad Egyeteme szerdán, délután 14:30-tól a Stroke című előadást hallgathatjuk a Kaposvári K-központban, érthetően a szélütés megelőzéséről és felismeréséről, valamint arra a kérdésre is választ kaphatunk, hogy mit tegyünk stroke esetén. A részvétel ingyenes. És szerdán folytatódik a múzeumi esték programsorozat is, a magyar forradalom lesz a téma, 70 évvel ezelőtti 1956-os forradalom hazai eseményeit eleveníti fel, délután 5 órától a Riprónai Múzeumban Szakolcai Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság munkatársa. A belépés ingyenes.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Október 12-e van, a Miksák név napja a mai, és Kolumbusz napja. Így ünnepelnek Észak-Dél-Amerikában, de még Spanyolországban is. 1492-ben Kolumbusz Kristóf ugyanis e napon kötött ki a Bahama-szigeteken, a mai San Salvadoron, és így felfedezte Amerikát. Amit viszont itthon ünnepelhetünk, az, hogy 1902-ben, vagyis 124 éve a magyar labdarúgó válogatott első hivatalos mérkőzését játszotta. A csapat kapitánya Hajós Alfréd olimpiai bajnok úszó volt. Bécsben volt ez a meccs, ahol az osztrákok 5-0 arányú győzelmet arattak. 91 éve született Luciano Pavarotti, többszörös Grammy-díjas olasz tenor opera énekes. Parti Nagy Lajos, Kossuth-díjas költőnk, író-kritikus, 1953-ban született. 55 éve annak, hogy a Broadway-n bemutatták a Jézus Krisztus Superstar című musicalt. 23 éve szerezte meg 6. világbajnoki címét Michael Schumacher. 2020-ig jelentette ez a csúcsot a sporták történetében. Lewis Hamilton már megelőzte őt. 1914-ben hunyt el Margaret Knight, amerikai feltalálónő, akit a női Thomas Edisonként is emlegetnek, 22 szabadalmát tartják számon. Klebersberg Kuno, kultúr- és tudománypolitikus, a II. Magyar Királyság kultuszminisztere, 1932-ben hunyt el. Hugh Jackman, az ausztrál színész, filmszínész, 58 éves lett ma. Ezen a napon tartották az első Oktoberfestet Bajorországban, Münchenben, 1810-ben. 1933-ban nyílt meg az Alcatraz, mint szövetségi börtön Amerikában. És Kaposvár életéből is tudok hozni érdekességeket, például, hogy 15 éve jegyezték be a Kapos Baranta Egyesületet, a Hagyományőrző Harcművészeti Néptánc Kulturális és Sportegyesület, a Magyar Történelem Kultúrkör mitológia és hagyományok megismerésére és megismertetésére törekszik. És 80 éve született városunkban dr. Rosta István tudománytörténész, egyetemi tanár, Kaposvár díszpolgára.
0: Ez volt a kalendárium. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.

0: Reklám.
1: Ne várja meg, amíg a kellemetlenségből komolyabb probléma lesz. Urológiai panaszokkal, szűrővizsgálattal vagy kontrollal forduljon bizalommal a Kapos Medical szakembereihez. Dr. Péter Filehel, Dr. Farkas József és Dr. Fábián József várja pácienseit. Kapos Medical. Az egészség szolgálatában.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: A la carte autóház. Kaposvár, Hársalja út 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Zárva tart mától a kaposvári virágfürdő fedett élményfürdője, valamint a hozzá kapcsolódó kültéri medencék. Az intézmény közlése szerint az október 12-e és 22-e közötti időszakban az éves vízcserét és a karbantartási munkákat végzik el. A részleg a tervek szerint október 23-án pénteken nyit ki újra. A közleményben megjegyzik, hogy a gyógyfürdő, az uszoda és a wellness világ ezen idő alatt változatlanul a megszokott nyitvatartási rend szerint működik. Csütörtökig még lehet nevezni a Somogyi Temetők üzenete című fotópályázatra. A Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezési Kft. 15. alkalommal hirdette meg a versenyt, melyre olyan képeket várnak, amelyek a somogyi temetők hangulatát, történelmi és természeti értékeit, vagy az emlékezés és a kegyelet pillanatait mutatják be. A pályázatra jelentkezők legfeljebb 5 fotót küldhetnek be, a legjobb alkotásokat szakmai zsűri választja ki. A fényképeket a somogyi temetők kukac@gmail.com címre kell elküldeni, a pályázat részleteiről pedig a szervezők adnak bővebb felvilágosítást. Megérkezett az ősz, változik a balatoni kompok menetrendje. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint mától Szántódrévből reggel 7 és 19 óra között indulnak kompok, Tihanyból pedig reggel 4:08 és este 4:08 között lehet visszahajózni Somogyba. A kompok a hét minden napján 30 percenként indulnak, de a forgalom függvényében a Bahart sűríti is a járatokat. Áramütés veszélye miatt visszahívja a forgalomból az Ambiano nevű hajszárítót az Aldi, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Azt írták, hogy a visszahívásra azért van szükség, mert sérülhet a hajszárító hálózati kábele, ez pedig áramütést vagy tüzet okozhat. A hatóság azt javasolja, hogy akik vásároltak az Ambiano márkájú hajszárítóból, ne használják tovább, hanem vigyék vissza a legközelebbi Aldi üzletbe, ahol a vételárat a vásárlást igazoló blokk hiányában is visszatérítik. Híreink végén pedig sport. Harmadik alkalommal lesz Halloween futás Kaposváron. Az Egészséges Kaposvár 2030 és a Kaposvári Honvédesek közös szervezésében a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Cseri Parkba várják a futás és a mozgás szerelmeseit október 31-én. Részvételi díj nincs, de az otthon készített sütiket, italokat és egyéb finomságokat szívesen fogadják a szervezők, akik jó néven veszik a minél ijesztőbb jelmezeket is. Azt is kérik, hogy a rémisztően jó hangulatú futásra mindenki vigyen magával világító eszközt. A rajtolók 3 táv közül választhatnak, 3, 5, valamint 6,5 kilométeren tehetik próbára az állóképességüket és az idegrendszerüket. A De tök jó futásra regisztrálni kell, ezt az esemény Facebook oldalán lehet megtenni.
0: Időjárás jelentés.
5: A sok napsütés mellett ma felhőátvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Kora reggel 12 fok körüli, délután pedig 15 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
6: Ezekben a percekben kell fel a napi is. 6 perccel múlt el 7 óra. Neki lehet, hogy könnyebben megy, mint másoknak a hét elindítása, de igyekszünk mindenkinek megadni a támogatást, a lelki erőt, és még egy kis fizikai aktivitást is talán ahhoz, hogy tényleg lendületesen kezdjünk bele október 12-én, ebbe a hétfőnapba, és az egész hétbe üdvözöllek benneteket. A hőmérők jelenleg 11 fokot mutatnak, borult az ég felettünk, igazi őszi időnk lesz, de gyönyörű napunk is lehet ezzel együtt. Tartsatok velünk, várom közlekedési infóitokat is és üzeneteiteket a 7032-32-355-ös számunkra. Jön Freya Sky egy újdonsággal, a Bethesda című dalával, de előbb még Chris Brandt is meghallgatjuk.

0: Ez volt az Offenbach Overdrive címűje, amit én nem tudok megunni. A rádió moston szólt, 2 perccel múlt el 4:08. Jó reggelt és pompás napot kívánok mindenkinek október 12-ére. Remélem, hogy olyan helyre mentek éppen dolgozni, ahol szerettek lenni, olyan kollégákkal töltitek nap mint nap az időtöket, akikkel jól érzitek magatokat, és közben is tudtok rádiózni. Hát egyáltalán nem mindegy, hogy az ember milyen pálya felé veszi az irányt, ugye, hogyha elvégezte a megfelelő sulikat. Ebben próbál segíteni a Mate Kaposvári kampusza is jövő héten, úgyhogy időben szólok. Október 20-án és 21-én tartják a pályaválasztási kiállítást és szakmabemutatót. Somogy megye szakképzői, technikumai, gimnáziumai, szakiskolái mind kint lesztek a helyszínen, egyetemek is, pályaorientációs teszteket lehet elvégezni, a nyelviskolákat is megismerhetjük, és pályaválasztás segítő szakmai szervezeteket, illetve a duális képzés partner cégeit. Jövő héten kedden 9:30-tól délután 5-ig, szerdán pedig 8-tól 4-ig tart majd az esemény a Mate Kaposvári kampuszán. A fiataloknak szeretnének segíteni, a pályaválasztás előtt állóknak, hogy megmutassák, milyen lehetőségek vannak itt Somogyban. A tovább tanulás előtt állókat tehát nagyon nagy szeretettel várják majd.
1: Legyen jó kedvű és lendületes! Ez itt a Napra Kész.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled. We got a girl in Paris. We got a girl in Rome.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
3: A la carte autóház. Kaposvár, Hársalja út 5.
4: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
5: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Több helyszínen várják a véradókat Somogyban. Kaposváron kedden a Területi Vérellátó Intézetben, valamint a tűzoltóságon. Október 16-án pedig a Közgazdasági Technikumban és a Honvéd utcai tagóvodában is lehet vért adni. Emellett Siófokon, Nagyatádon és több kisebb településen is szerveznek véradást. A jelentkezőknek személyigazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát kell vinniük. Egy véradással akár három ember életét is megmenthetik. Lovas járőrök ellenőrizték Kaposvár és Fonyót térségét a napokban. A készenléti rendőrség lovas rendőrei a városok forgalmasabb részei mellett a hétvégi házas övezeteket, a borospincék környékét és a turista utakat is bejárták. A megerősített szolgálat célja a szabálysértések és bűncselekmények megelőzése, a közrend fenntartása, valamint a lakosság biztonságérzetének növelése volt. A lovas járőrök olyan nehezen megközelíthető területeket is ellenőrizni tudtak, ahová gépjárművel nehéz vagy lehetetlen lenne eljutni. Változások várhatók a gyermekvédelmi rendszerben, a miniszterelnök szerint. Bevezetik az anonim jelzést, valamint közvetlen jelzési utat hoznak létre, amely megkerüli az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézményvezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. A minisztérium továbbá külön eljárás dolgoz ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújára, speciálisan képzett szakemberekből álló mobil vizsgálócsoport létrehozását készíték elő, és egyedi vizsgálatot kezdeményeznek minden olyan a gyermekvédelemben dolgozó embernél, akivel szemben jelzések érkeznek.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Az északnyugati szél élénk lesz, csapadékra elszórtan kell csak számítani. A nappali hőmérsékletek 15 és 17 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
7: Hello, hello! Készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy jól induljon a hetetek és napotok. Október 12-én is, 3 perccel múlt el 7:30, a nap már felkelt, de nem sokat látunk belőle, sőt, inkább semmit, hiszen annyi felhő van felettünk. Ilyenkor egészen más a napkelte, mint például, amikor nincs felhő az égen. Ugye általában a Földön napkeltekor és napnyugtakor a fény hosszabb utat tesz meg a légkörben, így a közvetlen napfényben a vöröses árnyalatok kerülnek előtérbe. De ez csak itt nálunk. nálunk van a Földön, a Marson, kék a hajnal. Különleges felvétellel ajándékozta meg az emberiséget egy marsjáró, mely már több mint egy évtizede jelent a vörös bolygó felszínéről. A marsi napkeltét örökítette meg, és aki arra számítana esetleg, hogy ott is rózsaszínben és vörösben úszó napkelte van, az meglepődhet, mivel egészen más történik a légkörben a Marson. Ott az alacsonyan járó nap körül a kékes fény válik hangsúlyossá, ettől van a marsi hajnalnak igazán különleges hangulata. Lehet, hogy lesznek olyan emberek, akik pár év múlva már, vagy pár évtized múlva már onnan nézik a napkeltét a Marsról, de mi maradjunk egyelőre itt a Földön, Kaposváron. Mi a helyzet az utakon? Mindjárt megkérdezem az Euro 6x6 taxit is. Addig viszont jön Rozi és Bruno Mars párosa.

0: közlekedési információk.
1: Megvannak a friss infók az Euro 6x6 taxitól. Nem meglepő módon élénk a forgalom a városban, főleg a bekötő utakon, a Jutai úton is sokan vannak, ahogy a Vásártéri úton, a Honvéd utcában, a Szent Imre utcában lehet lépésben haladni, illetve az Arany János utcai körforgalom is telített. A négy sávosokon sokan járnak természetesen. Vannak olyan csomópontok, ahol nem az első zöldre, hanem a második vagy harmadik zöldre tudunk csak átjutni. Hát a fiatalok nem mindig veszik figyelembe, hogy piros van a zebrán a gyalogos átkelő helyen, és le is dudálták őket például egy helyütt a városban, mert aztán jókedvűen baktattak át a tilos jelzés ellenére. Ilyen vagánynak azért nem érdemes lenni. A lámpák mindenhol működnek a sulik környékén, sokan vannak, hűvösebb az idő, több az autó, és ez így lesz most már, ahogy megyünk bele az őszbe és a télbe egyre inkább, hogy a jó tanács az, érdemes egy 5 perccel korábban elindulni, mint máskor. Vigyázzatok magatokra!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Ugorjon neki a napnak! Mi segítünk! Ez itt a Napra

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Pacihadal az ausztrál énekesnő Gimme Love címűjét hallgattuk a rádió moston. 3:48 környékén feltételezem, a legtöbben már bedobták a suliba a srácokat, akik viszont nem értek még oda, szedjék a lábukat, de a kapkodásnak nincs jó vége, úgyhogy legyen belőle inkább pár perc késés. És így legalább akkor halljátok, hogy a fiatalokat ismét egy nagyszerű megmérettetésre várják. A Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium és a MATE, valamint a Magyar Innovációs Szövetség idén is megrendezi ugyanis az év egyik legizgalmasabb tudományos eseményét, aki készen áll megmutatni a tehetségét. Mert el tudja képzelni, hogy a jövő feltalálója, kutatója vagy mérnöke legyen, az vegyen részt a 3. Science Fair és Otio regionális válogatón Kaposváron. Fókuszban a környezetvédelem, IT technológia, agrárgazdaság és mesterséges intelligencia. 14-től 20 éves fiatalok jelentkezését várják maximum 2 fős csapatokban, ugyanakkor a kisiskolásokat is, nekik külön kategóriát indítanak. November 12-e és 14-e között zajlik majd ez az esemény a Táncsics Mihály Gimnáziumban. Nem csak értékes díjak és külön díjak várnak a legjobbakra, hanem hatalmas tudás, új kapcsolatok és inspiráció is. Ha megfelelő lesz az időjárás, akkor ráadásul szombaton délelőtt egy igazi meteorológiai szondát is útjára bocsátanak majd az iskola udvaráról. A jelentkezési határidő november 3-a. A jövő kutatóit várják tehát erre az eseményre, ha bármilyen jó ötletetek van, fiatalok. Vagy kedves szülők, tudtok arról, hogy a srácok, lányok kitaláltak valami egészen elképesztőt, akkor jelentkezzetek. További fontos infók és elérhetőségek, ha esetleg kérdés lenne, a MATE Kaposvári kampuszának Facebook oldalán megtalálhatóak. Annyi ügyes fiatal van, megmutathatják tudásukat, tehát Kaposváron majd ezen a tudományos válogatón.
1: Indítsa a reggel frissen! Ez itt a Napraki.

0: Rádió, most jó reggelt!
1: Szia, szia, én István vagyok, és szeretnélek figyelmeztetni benneteket és a közlekedőket, mindenkit, aki sántus fele jár. Igen, erősen figyeljem, mert a szokásos helyen, a falu közepén ott áll a fényképezőgép, és ne csak ezért, egyébként is tartsák be, de ha véletlenül valaki figyelmetlen lett volna, akkor sűrűen nézzen oda a kilométer órára, mert sokba került. Szeretnék emellett még mindenkinek kellemes, szép napot kívánni a forrós idő ellenére is.
0: Nagyon szép. Éppen köszönjük, és neked is viszont kívánjuk, és hálásak vagyunk, hogy jelezted a Trafipaxot, tehát Sántos belterületén.
1: Köszi, sziasztok!
2: Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2

0: Reklám.
1: Szóljon a rock, pörögjön a lemez. A Benoy hanglemeztékában a zene szerelmesei igazi kincsekre bukkanhatnak. Rock, blues, jazz, új és használt hanglemezek, CD-k, kazetták és audio eszközök várnak rád. Kaposvár, Teleki utca 11, fél emelet. Benoy hanglemeztéka, a zene otthona.
2: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
3: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
6: Baros napok. 6 nap extra kedvezmények. Október 12-től 17-ig irány a Baros Szőnyegáruház Kaposváron. Laminált padló már 2990 forinttól négyzetméterenként, a szegélyléc féláron, az alátét fólia pedig ingyen. Függönyökre és PVC padlókra 10% kedvezmény. Baros napok. 6 nap, amit nem érdemes kihagyni. Kaposvár, Baros Gábor utca 8-10.
7: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
8: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
9: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.

0: Mondjak egy jó? Mentavill. Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill. Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 40. És online www.mentavill.hu. Mondjon jobbat,
1: Mentavill. Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ma éjfélig lehet szavazni az idei Somogy megyei Prima díj jelöltjeire. Idén 6 kategóriában választják ki a díjazottakat, akik Somogy kulturális, tudományos, sport és közösségi életének meghatározó szereplői. A jelöltek között van Kakas József kosárfonó, Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József képzőművész, Faludi András kajakkenu szakedző, Hajas Béla trombita tanár és Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnök. 3 megyei Prima díjat és egy közönségdíjat adnak át. Utóbbiról a szavazók dönthetnek a somogy.vosz.hu oldalon. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotelban. Október 12-e és 22-e között zárva lesz a Kaposvári Virágfürdő fedett élményfürdője és a hozzá kapcsolódó kültéri medencék. Az éves vízcserét és a karbantartási munkákat végzik el ebben az időszakban. A tervek szerint október 23-án pénteken reggel 9-kor nyit újra ez a részleg. A gyógyfürdő, az uszoda és a wellness közben változatlanul a megszokott nyitvatartás szerint működik. Folytatódik a gépész épületének felújítása. A korábbi kivitelezővel tavasszal szerződést bontottak a jelentős késés miatt, most pedig a műszaki tervek frissítése és az eddig elvégzett munkák ellenőrzése zajlik. A beruházás részeként megújul az iskola belső tere és a tető, korszerűsítik az energetikai rendszert, a tanműhelyek pedig új gépeket és eszközöket kapnak. A munkálatok tervezett befejezése 2027 vége. A gépészparkolót várhatóan október végétől átmenetileg ismét használhatják a lakosok. Több mint 12 millió nyugta adata érkezett be a NAV-hoz szeptemberben, az új nyugtaadat szolgáltatás első hónapjában. Az adóhatóság szerint ezek összértéke meghaladta 32 milliárd forintot. Szeptembertől már nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell küldeni. A NAV az év végéig tartó szankciómentes időszakban elsősorban tájékoztatással segíti a vállalkozásokat az átállásban. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. A vállalat ingyenesen biztosít textilgyűjtő konténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek és más közösségeknek, valamint a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is gondoskodik. A MOHU tájékoztatása szerint országszerte már mintegy 3500 textilgyűjtő konténer működik. A szolgáltatást most zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé teszik. A konténerek a MOHU honlapján igényelhetők.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Az északnyugati szél élénk lesz, csapadékra elszórtan kell csak számítani. A nappali hőmérsékletek 15 és 17 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Éppen hogy csak elindult ez az október 12-e, 5 perccel múlt el 8 óra, hát már akinek elindult, vannak biztos olyanok, akik még mindig durmolhatnak az ágyukban, na de a legtöbbek már a nap egyik zúzós részén is túl vannak. Kapkodás volt, egy kis idegeskedés, most már le lehet higgadni és kifújni magatokat, már hogyha beértetek a munkahelyetekre, vagy oda, hova elindultatok, vagy tényleg nyugiban tehetitek a dolgotokat. Közben mindenképpen rádiózzatok, mert megmutatjuk nektek például Troy Sivan munkásságát. Ő egyébként egy dél-afrikai születésű ausztrál énekes, de színészként is kipróbálta már magát az X-Men kezdetek Farkas című filmben. Party című újdonsága forog mindjárt All City és Carrie Rae Jepsen közösen a Good Time után.

0: Tuka forgatabot az címűt a rádió, mostan egy percen múlt el 8:45. Mondják ugye, hogy a dalok is zenei költemények, és egy-egy szöveg beillene egy versnek is. Nem azt mondom, hogy mindegyik dal magasröptű tartalommal bír, és nem is feltétlenül kell, hogy arról szóljon mindegyik, hiszen a zene attól olyan hatásos, hogy bármilyen formában megérinthet bennünket, akár egy vers is. Hallottatok már róla, hogy vers találkozó indul Kaposváron? 14 éves kortól várják a jelentkezőt, akik mondanak egy verset. Az első találkozóra magával viheti mindenki a kedvenc versét, a cél pedig az, hogy egy olyan közösséget teremtsenek, ahol kendőzetlenül beszélhetünk versekben. A hangulat garantált, már csak azok hiányoznak a csapatból, akik imádják a verseket, és szívesen szavalnak. Október 17-én, 10 órától az Agórában, a Kaptár Színház szervezi a Vers Mindenkinek Vers találkozót, amin bárki részt vehet, és tudjuk, hogy a magyar költészet milyen gazdag. Van miből válogatni, szerintem szinte mindenkinek van legalább egy kétsorosa vagy egy négysorosa, amit a kedvencének vall. Kiderült már az is sok esetben, hogy a hallgatóink körében is mennyi vers szerető ember van. Költészet világnapján gyakran külditek el kedvenceiteket, amit el is szavalhattok tehát. Illetve megismerhettek még számos verset mások előadásában. Október 17, szombat az időpont tehát, 10 órától az Agórába várnak mindenkit.
1: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.

0: műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Mutatni fogok zenei részleteket nektek. Egy dolgot szeretnék tudni, szerintetek ember készítette, vagy AI?
3: Hát megkérdezem az AI-t, Gemini.
2: Beírom
3: a Gemininek. Kedves!
2: Figyelj, jön az első bejátszás.
3: AI.
2: Willike, rajtad a választás és a világ szeme. Meg rajtatok is, drága hallgatók, szerintetek igazi volt, vagy AI?
3: X.
2: Basz. Tényleg nagyon nehéz megmondani. Tippelj!
3: Emberinek tűnt.
2: Igen?
3: Inkább ember.
2: Eltaláltad, ez egy valódi ember. For Steven és az Alive című dal.
3: Na, ugye egy ember.
2: Ez egy valódi előadó.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
4: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroën családi hetek ajánlatait. Október 10 és 17 között a Citroën nyílt héten minden új Citroën személyautó megrendeléséhez 4 fős Balloonfly élményjegyet adunk a budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestben. Citroën családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenkaposvár.hu oldalon vagy az à la carte autó házban a Hársalja út 5 szám alatt.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
5: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
6: És már önöket szállítják.
5: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
6: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
5: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
6: Kaposvár! A jövő felé.
5: Széchenyi Terv Plusz készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
7: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Több helyszínen várják a véradókat Somogyban. Kaposváron kedden a területi vérellátó intézetben, valamint a tűzoltóságon. Október 16-án pedig a közgazdasági technikumban és a Honvéd utcai tagóvodában is lehet vért adni. Emellett Siófokon, Nagyatádon és több kisebb településen is szerveznek véradást. A jelentkezőknek személyigazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát kell vinniük. Egy véradással akár 3 ember életét is megmenthetik. Lovasjárőrök ellenőrizték Kaposvár és Fonyód térségét a napokban. A készenléti rendőrség lovas rendőrei a városok forgalmasabb részei mellett a hétvégi házas övezeteket, a borospincék környékét és a turista utakat is bejárták. A megerősített szolgálat célja a szabálysértések és bűncselekmények megelőzése, a közrend fenntartása, valamint a lakosság biztonságérzetének növelése volt. A lovasjárőrök olyan nehezen megközelíthető területeket is ellenőrizni tudtak, ahová gépjárművel nehéz vagy lehetetlen lenne eljutni. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszálya sújtotta Magyarországot idén, a Hungaromet elemzése szerint. Országos átlagban mindössze 74 mm csapadék hullott, ami a sok éves átlag 36%-a. A nyár a második legmelegebb is volt 1901 óta, az átlag hőmérséklet meghaladta 23 Celsius fokot. Az asszály már 2025 második felében elkezdődött, a tartós csapadékhiány és a magas hőmérséklet miatt pedig a talajnedvesség tartalma jelentősen csökkent. Augusztus végére az ország területének felén súlyos mezőgazdasági asszály alakult ki.
0: Időjárás jelentés.
7: Ma változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Az északnyugati szél élénk lesz, csapadékra elszórtan kell csak számítani. A nappali hőmérsékletek 15 és 17 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
8: Elhiszem, ha valaki azt mondja, hogy kicsit döcögősebben indult ez a nap. Sokszor olyan nehéz visszarázódni egy hétvége után a hétköznapokba. Bízom benne, hogy remekül feltöltöttetek az elmúlt két napban, és hogyha kis bukkanókon, döccenőkön át is kell haladnunk, azért egy nagyon szép október 12-étek lesz velünk. Harry Styles-szal például. Ő jön az American Girls című dalával, miután Kylie Minogue is énekelt.

0: A legjobb helyen vagytok, ahogy Tina Turner is megénekelte, The Best című dala szólt a rádió moston. 2 perc múlva lesz 8:45. Nem első alkalommal rendezi meg a Takács Gyula könyvtár a Láthatatlan Valóság elnevezésű szemléletformáló programját. A mai naptól szerdáig próbálhatja ki magát bárki a vakok világában. És az időpont sem véletlen, hiszen október 15-e a Fehérbot Nemzetközi Világnapja. Természetesen ennek a napnak a célja az, hogy a közvélemény figyelmét felhívják a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére. Kaposváron pedig október 16-án, pénteken kiemelt rendezvényt is tartanak. A Fehérbot Nemzetközi Világnapja kontinenseken átívelő üzenetet hordoz, világszerte rávilágít a látássérült emberek helyzetére, valamint hangsúlyozza a közös gondolkodás és az esélyegyenlőség fontosságát. Az idei rendezvény fókuszában a technológia akadálymentes használata áll. Bemutatják tehát a mesterséges intelligencia és az okos eszközök nyújtotta legújabb lehetőségeket, amelyeket a jelenlévők a helyszínen ki is próbálhatnak. A szakmai programokat pedig ünnepi műsorral teszik majd színesebbé. Szeretettel várnak tehát mindenkit, aki érdeklődik a téma iránt, de elsősorban látássérült embereket, valamint a Világnap ügyét támogató partnereket is. A rendezvény tehát pénteken 9:30 kezdődik a Polgárok Házában majd. A főbb témák között szerepel a mesterséges intelligencia alapjai, miért éppen most vált kulcskérdéssé az EMI. Aztán a számítógépes és mobiltelefonos lehetőségek is célkeresztben lesznek, valamint a különböző segédeszközök és okos szemüvegek, és szó lesz az okos akadálymentesítésről a gyakorlatban. Interaktív termékbemutatókat és eszközkipróbálást is tartanak, valamint egyéni beszélgetési lehetőségeket is, például az okos szemüvegről. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, tehát a részvételi szándékát mindenki jelezze. Az infokukat somogyivakok.hu e-mail címen például. Október 16-án a Polgárok Házában, a délelőtti órákban megismerhetjük a mesterséges intelligenciát a látássérült emberek szolgálatában.
1: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napraki.

0: Benson Boone-t hallgattuk, és a Sorry I'm Here for Someone Else című dalát a rádió moston. 6 perc múlva lesz 9 óra, eddig a Naprakészt hallgathattátok, és remélem holnap is együtt kezdjük majd a napot, mi, de azért még maradok persze ma is. Patricia mindjárt hozza a friss híreket, előtte viszont még Anastasia énekel a One Day in Your Life című dalát adja elő. Remélem kellemesre sikeredett így a napindítás, és ezzel együtt a hét indítása, és jókedvűen foglalkoztok a dolgaitokkal a nap további részében is, úgy, hogy közben duruzsol a háttérben legalább a rádió most.
1: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómiai és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
4: A la carte autóház. Kaposvár, Hársalja út 5.
5: Igen, igen!
2: Idén is megrendezzük a már hagyományossá vált háromnapos akciós gyümölcsfa vásárunkat a Hélia kertészetben. Több mint 200 fajta és több ezer darab gyümölcsfa közül válogathattok október 16-ától 18-áig, péntektől vasárnapig, mint három nap este 6 óráig a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Fajták és árak a Hélia kertészet Facebook oldalán.
6: Cement, sóder, tégla... mi is kell még?
7: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
8: Gyere, Morzsi! Gyere, Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó! Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
9: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
10: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ma éjfélig lehet szavazni az idei Somogy megyei Prima díj jelöltjeire. Idén 6 kategóriában választják ki a díjazottakat, akik Somogy kulturális, tudományos, sport és közösségi életének meghatározó szereplői. A jelöltek között van Kakas József kosárfonó, Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József képzőművész, Faludi András kajakkenu szakedző, Hajas Béla trombita tanár és Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnök. Három megyei prímadíjat és egy közönségdíjat adnak át. Utóbbiról a szavazók dönthetnek a somogy.vosz.hu oldalon. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotelban. Nyereményjátékkal készül nézőinek a Kaposvári Csiky Gergely Színház. A hatfordulós játékban 6 bemutatóhoz kapcsolódóan kérdeznek majd a közönségtől, a válaszok pedig az előadásokon látott vagy történt részletekre vonatkozik. Minden fordulóban ajándékcsomagot sorsolnak ki azok között, akik helyesen válaszolnak. Aki pedig mind a 6 fordulóban részt vesz, a fődíjért is indulhat. Egy 2 főre szóló hosszú hétvégét nyerhet el a Zsericzben. Az

0: első forduló kérdése az Egy csók és más semmi című előadáshoz kapcsolódik. A játékhoz regisztráció szükséges. Már 5 erdészetnél teszi lehetővé az online tűzifa igénylést a SEFAG. A kaposvári mellett a marcali, a nagybajomi, a szántódi és a zselici erdészethez tartozó településekről is be lehet küldeni az igényt egy online űrlapon, ahol még a kívánt fa mennyiséget is meg lehet adni. Ez azonban még nem jelent automatikus vásárlást vagy fizetést. Az erdészet az aktuális készletek alapján ellenőrzi, hogy teljesíthető-e a kérés, majd felveszi a kapcsolatot az igénylővel. Újra változhat a kisadózó egyéni vállalkozók adózása, a kormány ugyanis társadalmi egyeztetésre bocsátotta a KATA átalakításáról szóló tervezetet. A javaslat szerint 2027-től már nem csak a fő foglalkozású, hanem például a nyugdíjas és diák egyéni vállalkozók is választhatnák ezt az adózási formát, és ismét számlázhatnának cégeknek is. A főfoglalkozású kisadózók havi 100, a nem főfoglalkozásúak 50 ezer forintot fizetnének. Az éves bevételi határ 18-ról 22 millió forintra emelkedne, az ezt meghaladó rész után pedig 40%-os különadó lenne. A kifizetőktől származó bevétel után 15%-os kiegészítő adóval is számolni kellene. Az új KATA választásáról már december 1-től lehetne nyilatkozni, a társadalmi egyeztetésre pedig október 14-ig várják a véleményeket.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Az északnyugati szél élénk lesz, csapadékra elszórtan kell csak számítani. A nappali hőmérsékletek 15 és 17 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Györfi Betta.
3: Lehet, hogy van, akit még csak most kell ébreszgetni, így 4 percek 9 óra után megtesszük Avicii-vel és előbb Black-kel. A Wake Me Up című daluk szól már is, aztán jön a Well Hello és Beyoncé Shakirával nem sokára.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Egy kis varázslatnak lehettünk fültanúi, Lady Gaga jó voltából, ez volt az Abracadabra című dala, 4 perc elmúlt el 4:10, hát varázslatos tud lenni egy-egy film is, és egészen különleges világokba csöppenhetünk bele általuk. Nos, nem sokára lesz egy új magyar thriller a mozikban, az Örökség című. A főbb szerepekben Udvaros Dorottyát, Mucsi Zoltánt, Lengyel Tamást és Molnár Áront láthatjuk, a rendezője pedig Tasnádi István. A Kultik mozi is műsorára tűzi október 22-től, akkor lesz a bemutató, de már most vasárnap egy vetítés lesz, közönség találkozóval egybekötve. Délután 5 órától láthatjuk majd a filmet tehát, a vetítés után pedig Molnár Áronnal, Straub Viktória főszereplőkkel és Tasnádi István rendezővel is találkozhattok. Tasnádi István nem csak rendezője a filmnek, az Örökség címűnek, hanem az írója is. Várnak benneteket is az eseményre, és még hogy hova várnak benneteket, azt is el fogom mondani. További programokkal jövök, de addig is zenélgetünk, Sampol és Ina párosa érkezik most.

0: Programajánló.
1: A mai napon veszi kezdetét, és szerdáig tart a Takács Gyula könyvtárban a Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei egyesületének szervezésében a Láthatatlan Valóság elnevezésű szemléletformáló program, amin bárki részt vehet és kipróbálhatja magát, de a csoportok részvétele regisztrációhoz kötött. Ma ismét lesz női szaunaest a Virágfürdőben, 7 órától 10-ig várják a hölgyeket. A Kultik moziba pedig délután 3:30-tól körülbelül várnak mindenkit, 9 film közül válogathatunk. Holnap a Takács Gyula emlékházban a 110 éve született Simándi József operaénekesre emlékezünk. A művész fia Simándi Péter idézi fel édesapja emlékét személyesebbé téve a legendás művész alakját. A Takács Gyula emlékházban tehát kedden délután 2 órától, a részvétel ingyenes. Kedden folytatódnak a levéltári esték is, délután 4:30-tól Polgár Tamástól a 18.-19. századi irattípusokról és a belőlük készült adatbázisokról hallhatunk. Vancsoráné Ernyes Anna Máriától pedig Magyarország 20. századi ki- és bevándorlási forrásairól és adatbázisairól, valamint Dióében a levéltári ügyfélszolgálatról. Folytatódik a Mate Szabad Egyeteme szerdán, délután 2:30-tól a Stroke című előadást hallgathatjuk a Kaposvári K-központban, érthetően a szélütés megelőzéséről és felismeréséről, valamint arra a kérdésre is választ kaphatunk, hogy mit tegyünk stroke esetén. A részvétel ingyenes. És szerdán folytatódik a múzeumi esték programsorozat is, a magyar forradalom lesz a téma, 70 évvel ezelőtti 1956-os forradalom hazai eseményeit eleveníti fel, délután 5 órától a Riprónai Múzeumban Szakolcai Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság munkatársa. A belépés ingyenes.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

A nagy sikerű Szűrőféle feldolgozásban szólt a Stumbling In című dal itt a rádió moston. 3:43, 10 Evelyn Roxtont várjuk még a hírek előtt, illetve Pinket, és megérkezett Weekend is hozzánk ide a 91.2-re, de már ott van Bangkokban is, Tájföldön, hiszen éppen ma és holnap ad koncertet. Lehet, hogy valamilyen meglepetéssel fűszerezve, hiszen ez nem meglepő nála, ugyanis áprilisban a brazíliai koncertjén mutatott be egy új Rio című számot, szeptember 19-én pedig a japán koncertjén mutatott be egy eddig kiadatlan dalt, a Tokiót, amelyben egy japán énekesnő is közreműködött, és egy japán anime kultikus főcímdalát építette be kiadatlan saját szerzeményébe. Amit viszont ismerünk tőle, az a Blinding Lights című Weekend következik.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám.
1: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
2: Szezonvégi papucs kiárusítással és kifutó termékek akciójával várja a természet patikája. Választ a nyitott vagy zárt papucsainkat speciális gyógybetétekkel. A kifutó étrendkiegészítők és az egyéb alapélelmiszerek is akciós áron vásárolhatók meg a készlet erejéig. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
3: Hunyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: A la carte autóház, Kaposvár, Hársalja út 5.
1: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Hamarosan elkészül a kaposújlaki kerékpárút. Lovas rendőrök szelték a várost a hétvégén. Jó napot kívánok, 10 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Hamarosan kerékpárúton is el lehet jutni Kaposvárról Kaposújlakra, majd tovább a Zselic felé. A hiányzó valamivel több mint egy kilométeres szakaszon már az aszfaltozást végzik. A beruházás befejezését október végére tervezik. A nettó 90 millió forintos fejlesztés pályázati program támogatásával valósul meg. Ha a műszaki átadás is a tervek szerint halad, a kerékpárosok november elején már használatba vehetik az új szakaszt, amely biztonságosabbá teszi a két település közötti közlekedést. A hétvégi esőzések hatására hosszú idő után ismét emelkedett a Balaton vízszintje, bár egyelőre csak 1 cm-rel. A tó átlagos vízállása jelenleg 30 cm a siófoki vízmércéhez viszonyítva. Az elmúlt két hétben összesen már csak 1 cm-t apadt a vízszint, Siófoknál reggel pedig 15 fokos volt a Balaton vize. Lovas járőrök ellenőrizték Kaposvár és Fonyód térségét a napokban. A készenléti rendőrség lovas rendőrei a városok forgalmasabb részei mellett a hétvégi házas övezeteket, a borospincék környékét és a turista utakat is bejárták. A megerősített szolgálat célja a szabálysértések és bűncselekmények megelőzése, a közrend fenntartása, valamint a lakosság biztonságérzetének növelése volt. A lovas járőrök olyan nehezen megközelíthető területeket is ellenőrizni tudtak, ahová gépjárművel nehéz vagy lehetetlen lenne eljutni. Hétfőn kezdődik az őszi érettségi vizsgaidőszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint

0: mint földrajzból adnak számot tudásukról a vizsgázók. Országszerte több mint 24 ezer diák érettségizik, a legtöbben előrehozott vagy szintemelő vizsgát tesznek. Az írásbeliket október 22-ig tartják, az emelt szintű szóbelik november 5-e és 9-e között, a középszintűek pedig november 16 és 20-a között lesznek. Október az ADHD, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar tudatosításának hónapja. A szakemberek ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a gyermekek figyelmi nehézségei, impulzív viselkedése vagy gyakori dükitörései mögött nem egyszerű rosszalkodás, hanem önszabályozási probléma is állhat. Ha ezek a tünetek rendszeresen jelentkeznek és megnehezítik a gyermek tanulását vagy a család mindennapjait, érdemes szakember segítségét kérni. A türelem, a kiszámítható napirend és a megfelelő támogatás sokat segíthet abban, hogy az érintett gyermekek könnyebben boldoguljanak a hétköznapokban.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Az északnyugati szél élénk lesz, csapadékra elszórtan kell csak számítani. A nappali hőmérsékletek 15 és 17 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
3: 4 perccel 10 óra után is csak azt tudom tanácsolni nektek, hogy maradjatok itt a 91.2-n. Egyrészt megtudhatjátok, hogy mi vár rátok ma, október 12-én. Biztosat nem tudok mondani, de némi jóslatot azért hozok majd számotokra, és a legnagyobb slágereket is. Sőt, megismerkedünk megint egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fiatal énekesnővel, angol énekesnővel. Freya Sky mindössze 17 éves. 2022-ben pedig már a Junior Eurovíziós Dalfesztiválon ő képviselte az Egyesült Királyságot. Baptiste címmel jelent meg egy új dala, ez szól mindjárt Eva Max So Am I című után.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

A szerelmet kereste a Black Eyed Peas, az imént Where is the Love címdalukat hallgattuk a rádió moston. Hát ha valamilyen jó helyet keres az ember utazásra, akkor rengetegen mi magyarok nagyon szeretjük, vesszük irányba Olaszországot, mert az olasz életstílus is valahogy nagyon közel áll a magyar emberekhez. Ott vannak aztán még a látnivalók, a finom ételek, italok, és a semmihez sem fogható helyi ritmus, ahogy említettem, amire minden alkalommal rá kell hangolódni, ez nagyon közel áll sokunk szívében. Persze ott is más a hétköznapokban élni, mint mondjuk turistáskodni, de azért vannak olyan szokásaik, amiket érdemes lenne áthoznunk és beépítenünk a mindennapjainkba. Például azt, hogy ne aggódjunk annyit az időjárás miatt. Itthon ez rendszeresen így van, hogy igencsak meg tudja határozni a hangulatunkat. Ha esik, hát esik, ahhoz alkalmazkodunk, ha nem, akkor pedig nem. Na meg tudjuk, hogy a tempójuk és az életigenlésük is egy teljesen más dimenzió. Szóval egy kis olasz könnyedséget vigyetek a mai napba, mi pedig hozzuk nektek a legjobb slágereket. Elton John Sacrifice címűjét, de itt van Alex Jeter is most.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Az előrejelzés nekem azt mutatja, hogy délután 3-ig ilyen sűrű felhőréteg lesz felettünk, és még gyenge esővel is számolnunk kell, de aztán délutántól már felszakadozik a felhőzet, és mielőtt lenyugodna, azért majd egy kicsit ki is tud sütni a nap. A mai csúcshőmérséklet 16 fok körül lesz, az esti órákra már csak 7-8 fokot jósolnak nekünk, holnap reggelre pedig mindössze 4-5 fokot. Hideg reggelre ébredünk, de már derült lesz az ég felettünk az éjszakai órákban is, és holnap is szinte zavartalan napsütés vár ránk, ennek ellenére továbbra sem lesz több 16-17 foknál. És a következő napok is a héten szép időt ígérnek nekünk, a szél lehet erősebb, olykor több felhővel kell számolnunk, olykor kevesebbel, de a reggelek mindig 4-5-6 fokosak lesznek, a délutánok pedig 17-18 fokosak a hétvégéig.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló.
3: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
1: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
4: Soros, négysoros kis vers idézeteket fogok nektek elmondani.
5: Kulturális magasságokba emelkedünk.
4: Döntsétek el, hogy vajon ember írta, vagy AI. Felkészültél?
6: Anyám tyúkja. Hé, mi a kő, tyúkanyó.
4: Fog be.
6: Nadlást is akarod?
4: Nem. Nem tudom, hol lett vége már, csak érzem, elfogyott a nyár. És elfogyott, mi volt veled, a szó, a csönd, a képzelet.
6: Húha.
4: Na?
6: Ez AI.
4: Tényleg? Azt mondod?
6: Igen, igen, de nem azért, inkább ráéreztem. Tehát embernek mondanám, de most ez AI, meg akarsz
4: szívani. Nagyon jó, nagyon jól érzed. Igen, AI volt, AI volt.
6: Pedig nagyon élethű volt, nagyon olyan érzelmi dolgokat pengetett.
4: Megpengette az érzelmi húrjaidat, Vili. Azt a kettőt elhangolódva. Nem, már viccelek.
6: Nem volt rossz egyébként.
4: Sok. Na, következő gyerekek, figyeljetek. Egy ablak nyílik bennem még, ahol a múltba ma is belép. Nem zártam be, csak hagytam ott, hogy néha lássam, ki voltam ott.
6: De jó, ez tetszik. Ez nem AI, ez ember.
4: Bukta, mert ez is AI.
6: Ne szorakozz.
4: Komolyan mondom.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
0: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroën családi hetek ajánlatait. Október 10 és 17 között a Citroën nyílt héten minden új Citroën személyautó megrendeléséhez 4 fős Balloonfly élményjegyet adunk a budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestben. Citroën családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenkaposvár.hu oldalon vagy az à la carte autó házban a Hársalja út 5 szám alatt.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
7: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
8: És már önöket szállítják.
7: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
8: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
7: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
8: Kaposvár! Úton a jövő felé!
7: Széchenyi Terv Plusz készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most!

0: Műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Az október 12-i, vagyis a mai jó tanács az, hogy figyelj a belső radarra. Na de mind a 12 jegynek mondom külön is a jóslatokat, így a kosnak azt, hogy egy kiélezett konfliktust jeleznek előre neked most valakivel. Vigyázz, mert az ellenfeled is nagyjátékos, és lehet, hogy nem riad vissza a manipulatív eszközöktől sem. A bikát most az energiák erőteljesen érintik. Egyrészt hozhat neked ez egy érzelmes és szenvedélyes élményt, másrészt viszont elbizonytalanodást is önmagadban. Nem kellene hitelt adnod ezeknek a gondolatoknak. Erős intuícióid is lesznek, inkább ezekre kellene figyelned. Kedves ikrek, ma dolgot lehet valakivel, akivel pedig kimondottan nehéz zöldágra vergődni. Talán nem mond mindenben igazat az illető, vagy csak érzed rajta, hogy nem teljesen tiszták a szándékai. Figyelj erre a belső radarra. A ráknak viszont valamilyen idegesítő erőszakos embert jeleznek előre, ne hagyd magad provokálni, az illető arra utazik, hogy feldühítsen és elveszítsd a józan ítélő képességedet, mindenáron őrizd meg a higgadtságodat.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Az oroszlánnak ma érdemes figyelni a megérzéseire, mert valaki nem biztos, hogy minden lapját felfedi előtted. Egy régi érzelmi téma is visszajöhet az életedben, ne reagálj azonnal, ha valami gyanúsnak tűnik, adj magadnak időt, hogy meglásd, mi húzódik a háttérben. Kedves szűz, ma könnyen előfordulhat, hogy valaki megpróbál összezavarni, vagy rád hárít egy olyan felelősséget, ami nem is a tiéd. Ne vállalj magadra mindent, csak azért, hogy béke legyen. Erős intuícióid lesznek, ezért ha valami nem stimmel, érdemes komolyan venned a belső jelzéseidet. A mérleg esetében is egy régebbi kérdés jöhet felszínre. Lehet, hogy most újra át kell gondolnod valamit, de még nagyon erősen hat a szombati újhold, úgyhogy megnyugtató lezárást tudsz adni ennek. A megérzéseid segíthetnek tisztában látni. A Skorpiónak azt jelzik előre, hogy ma különösen erősen érzékelheted a környezeted hangulatát. Vitákat és hatalmi játszmákat is jeleznek neked, ne hagyd, hogy valaki kiprovokáljon belőled egy indulatos reakciót. Most azzal jársz a legjobban, ha a megérzéseidre hallgatsz és megvárod, amíg kitisztul a kép.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik. 91.2. Rádió most.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: A nyilas jegyű ma úgy érezheti, hogy valami a háttérben zajlik, amiről még nem tud mindent. Ne vonj le elhamarkodott következtetéseket, és ne hagyd tovább olyan információt, amelynek nem ismered a teljes hátterét. A Hold most segít felismerni, mi az, amit ideje elengedned. Kedves Bakma, egy baráti vagy munkahelyi kapcsolatban merülhet fel olyan kérdés, amelyet eddig inkább elkerültél. Régi sérelmek is felszínre kerülhetnek, mielőtt ítélkeznél, próbáld megérteni a másik szempontjait is. A belső radarod most jól működik. A vízöntőnek is azt írják, hogy a Hold felerősítheti a megérzéseidet, miközben egy munkahelyi helyzetben is megmutatkozhat, kiben bízhatsz igazán. Pontos most ez a tisztánlátás, mert valaki bele akar rángatni egy hatalmi harcba, nem tudja még az illető kivel húzott ujjat. Kedves halakjegyű, a mai bolygó hatások segíthetnek mélyebben megérteni egy régi érzelmi helyzetet. Valaki vagy valami emlékeztethet arra, amit még nem sikerült teljesen elengedned. Erős intuíciót neked is lesz, és segíthet ez felismerni, melyik irány vezet a lezárás és megkönnyebbülés felé.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
3: Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

Ez a Guru Josh Project dala volt a rádió moston. Jön még annyi kiváló előadó, és jön Szabi is mindjárt 11 órától, hogy együtt rádiózzatok. Én viszont búcsúzom, holnap reggel ismét találkozhatunk itt a 91.2-n. Addig is érezzétek jól magatokat, legyen nagyszerű napotok. Szabrina Carpenterrel köszönök el, Györfi Bettát hallottátok, minden jót!

0: Reklám.
1: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
2: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
3: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
5: A la carte autóház. Kaposvár, Hársalja út 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Ma még lehet szavazni a Somogy megyei Prima díj jelöltjeire. A héten is várják a véradókat Kaposváron. Jó napot kívánok, 11 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ma éjfélig lehet szavazni az idei Somogy megyei Prima díj jelöltjeire. Idén 6 kategóriában választják ki a díjazottakat, akik Somogy kulturális, tudományos, sport és közösségi életének meghatározó szereplői. A jelöltek között van Kakas József kosárfonó, Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József képzőművész, Faludi András kajakkenu szakedző, Hajas Béla trombita tanár és Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnök. 3 megyei prímadíjat és egy közönségdíjat adnak át. Utóbbiról a szavazók dönthetnek a somogy.vosz.hu oldalon. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotelban. Több helyszínen várják a véradókat Somogyban. Kaposváron kedden a Területi Vérellátó Intézetben, valamint a Tűzoltóságon, október 16-án pedig a Közgazdasági Technikumban és a Honvéd utcai Dagóvodában is lehet vért adni. Emellett Siófokon, Nagyatádon és több kisebb településen is szerveznek véradást. A

0: Jelentkezőknek személyigazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát kell vinniük. Egy véradással akár három ember életét is megmenthetik. Tovább folytatódik az őszi haltelepítés a Balatonon. Október elején több helyszínen is pontyokat engedtek a tóba. A Halgazdálkodási Nonprofit ZRT közlése szerint október 7-ig már több mint 100 tonna halat telepítettek. Ezzel az éves kötelezettségük több mint egyharmadát teljesítették. A telepítések a következő időszakban is folytatódnak. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszálya sújtotta Magyarországot idén, a Hungaromet elemzése szerint. Országos átlagban mindössze 74 mm csapadék hullott, ami a sok éves átlag 36%-a. A nyár a második legmelegebb is volt 1901 óta, az átlag hőmérséklet meghaladta 23 Celsius fokot. Az asszály már 2025 második felében elkezdődött, a tartós csapadékhiány és a magas hőmérséklet miatt pedig a talajnedvesség tartalma jelentősen csökkent. Augusztus végére az ország területének felén súlyos mezőgazdasági asszály alakult ki. Változások várhatók a gyermekvédelmi rendszerben, a miniszterelnök szerint. Bevezetik az anonim jelzést, valamint közvetlen jelzési utat hoznak létre, amely megkerüli az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézményvezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. A minisztérium továbbá külön eljárás dolgoz ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújára, speciálisan képzett szakemberekből álló mobil vizsgálócsoport létrehozását készítik elő, és egyedi vizsgálatot kezdeményeznek minden olyan a gyermekvédelemben dolgozó embernél, akivel szemben jelzések érkeznek.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Az északnyugati szél élénk lesz, csapadékra elszórtan kell csak számítani. A nappali hőmérsékletek 15 és 17 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Sok-sok zene és kevés beszéd a folytatásban is itt a Rádió Moston. Kellemes és vidám hétkezdést, október 12-én hétfőt kívánok nektek. Én Horváth Szabi vagyok, 17 óráig leszek a mikrofonnál, és ahogy mondtam, tehát hozom a legjobb zenéket, és elérhetőségünk is aktív. Várom a közlekedési információkat a 0670 32 32 355-re. Mindjárt jön a halott pénz átdolgozása, a darabokra törted a szívem, előtte pedig a Why Republic felvételével folytatódik a műsor itt a Rádió Moston, ez pedig a...

0: Sok-sok zene és kevés beszéd itt a rádió mostan, és a folytatásban is a legjobbak, a legjobb helyen itt az FM 91.2 szólnak, én pedig 17 óráig leszek a mikrofonnál, Horváth Szabi vagyok, és már előre bocsájtom, hogy játszani is fogunk majd. 13 és 14 óra között érdemes lesz velünk tartani, hiszen a Puchner élménybirtok játékát játsszuk, egy családi belépőt a játszó birodalomba, melynek jól füleljetek értéke, 22.500 forint lesz majd. Fel fogok tenni egy kérdést, adok hozzá három választási lehetőséget a szokásos metódus szerint, és a jó válaszhoz tartozó betűjelet kell majd játékos kedvű hallgatóinknak elküldeniük a 0670-32-32-355-re. Memorizáljátok tehát, és tartsatok velünk a folytatásban is, tehát délután 1 és 2 óra között játszani is fogunk. Én pedig, amit most játszok, az Lotfi Beg és B. Nagy Réka dala, ez a minden jót.
1: Már van olyan nap, hogy nem jutsz eszembe, van olyan nap, hogy belehalsz a csendbe.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió, most FM 91.2, egy perccel vagyunk 3:42 előtt, és ma sem változtak a hazai üzemanyagárak, a 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt a pénteki szinten maradt, így tehát a hét első munkanapján továbbra is változatlan átlagárakkal találkozhatnak az autósok a hazai töltőállomásokon. A nemzetközi olajpiacon eközben továbbra is bizonytalan a helyzet, és bár a mai napon mérséklődtek a jegyzésárak az orosz-ukrán energetikai tűzszünet lehetőségével kapcsolatos hírek hatására, a közel-keleti konfliktus és az ellátási kockázatok továbbra is befolyásolják a piaci folyamatokat. A 95-ös benzin literjét tehát 642 forintért, a gázolaj literjét pedig 709 forintért tankolhatjuk autónkba. Itt a rádió, mostan pedig Árás Dalával megyünk tovább, a Boró Boróval, aztán Dili 12 órakor Patrícia hozza majd a legfrissebb híreket, infó.

Breaker, ez volt Purple Disco Machine és Chromeo közöse itt a 91.2 rádió moston. 6, pontosabban már 7 perccel múlt el 3:42, hamarosan délidő, már előre is jó étvágyat kívánok a hétfői ebédhez, és hát természetesen többen közületek munka közben hallgatjátok rádiónk műsorát, a Rádió Most FM 91.2-t. Jó munkát és kitartást kívánok hozzá, és próbálok mindenkit a holtpontokon átlendíteni a legjobb zenékkel. Most pedig éppen Tamásiknak kívánok jó munkát, akik éppen autószerelésben vannak. Jó munkát kívánok hozzá, a következő jó kis Bon Jovi felvétellel, a Living on a Prayer-rel, ami 1986-ból érkezik, és szól egyenesen Tamásiknak. Még egyszer jó munkát és szép napot kívánva!

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Lehel dr. Farkas József és dr. Fábián József várja pácienseit. Kapos Medikál, az egészség szolgálatában.
1: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
0: Szezonvégi papucs kiárusítással és kifutó termékek akciójával várja a Természet Patikája. Válassz a nyitott vagy zárt papucsainkat speciális gyógybetétekkel. A kifutó étrendkiegészítők és az egyéb alapélelmiszerek is akciós áron vásárolhatók meg a készlet erejéig. Természet Patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
1: Baros napok. 6 nap extra kedvezmények. Október 12-től 17-ig irány a Baros Szőnyegáruház Kaposváron. Laminált padló már 2990 forinttól négyzetméterenként, a szegélyléc féláron, az alátét fólia pedig ingyen. Függönyökre és PVC padlókra 10% kedvezmény. Baros napok. 6 nap, amit nem érdemes kihagyni. Kaposvár, Baros Gábor utca 8-10.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Hamarosan elkészül a kaposújlaki kerékpárút. Októberben is folytatódnak a múzeumi esték. Jó napot kívánok, dél van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Hamarosan kerékpárúton is el lehet jutni Kaposvárról Kaposújlakra, majd tovább a Zselic felé. A hiányzó valamivel több mint egy kilométeres szakaszon már az aszfaltozást végzik. A beruházás befejezését október végére tervezik. A nettó 90 millió forintos fejlesztés pályázati program támogatásával valósul meg. Ha a műszaki átadás is a tervek szerint halad, a kerékpárosok november elején már használatba vehetik az új szakaszt, amely biztonságosabbá teszi a két település közötti közlekedést. A tűzfegyverek fejlődése és a mohácsi csatában betöltött szerepe lesz a témája a múzeumi őszi esték következő előadásának Kaposváron. Október 21-én, szerdán délután 17:30-kor Németh Balázs hadtörténész, egyetemi docens, a matek kutatója várja az érdeklődőket a múzeumban. Az előadás a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódik, és azt járja körül, hogyan változtatták meg a tűzfegyverek a korabeli hadviselést. A program különlegessége, hogy a látogatók a tervek szerint egy a mohácsi csata idején már használatban lévő fegyver korhű másolatát is megtekinthetik. Lovas járőrök ellenőrizték Kaposvár és Fonyót térségét a napokban. A készenléti rendőrség lovas rendőrei a városok forgalmasabb részei mellett a hétvégi házas övezeteket, a borospincék környékét és a turista utakat is bejárták. A megerősített szolgálat célja a szabálysértések és bűncselekmények megelőzése, a közrend fenntartása, valamint a lakosság biztonságérzetének növelése volt. A lovas járőrök olyan nehezen megközelíthető területeket is ellenőrizni tudtak, ahová gépjárművel nehéz vagy lehetetlen lenne eljutni. Október az ADHD, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar tudatosításának hónapja. A szakemberek ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a gyermekek figyelmi nehézségei, impulzív viselkedése vagy gyakori dükitörései mögött nem egyszerű rosszalkodás, hanem önszabályozási probléma is állhat. Ha ezek a tünetek rendszeresen jelentkeznek és megnehezítik a gyermek tanulását vagy a család mindennapjait, érdemes szakember segítségét kérni. A türelem, a kiszámítható napirend és a megfelelő támogatás sokat segíthet abban, hogy az érintett gyermekek könnyebben boldoguljanak a hétköznapokban. Meghalt egy férfi, miután bemászott egy tigris kifutójába egy dél-angliai vadasparkban. Szemtanúk szerint a férfi átmászott a kerítésen, majd az egyik tigris közelébe ment, az állat pedig rátámadt. A dolgozók azonnal életbe léptették a biztonsági intézkedéseket, de a férfi életét már nem tudták megmenteni. A vadaspark az eset óta zárva tart, a történtek szemtanúinak pedig szakemberek segítenek a feldolgozásban. Az állatkert közölte, hogy a támadásban érintett tigrist nem altatják el.
2: Időjárás jelentés.
3: Ma változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Az északnyugati szél élénk lesz, csapadékra elszórtan kell csak számítani. A nappali hőmérsékletek 15 és 17 fok között alakulnak.
2: Időjárás jelentést hallott
4: a Rádió Most stúdiójában.

perccel múlt el déli 12 óra. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, ha most fogyasztjátok, én pedig hozom a Siesta órában is a legjobb zenéket, a Nickelback újdonságát, például a Make Me Love You címűt, előtte pedig egy jó kis átdolgozással indulunk még hozzá a Planet Funk Cheers the Sun című dalát gondolta újra Élok és Bibi Rex a 2024-ben, már is érkezik tőlük a Deep in Your Love.

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Éjjel-nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, pontosan 4:01 van, dübörög a Siesta óra, benne pedig zenei kínálatunkból szólnak a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamok is, és ajánlok figyelmetekbe a folytatásban kettő holnap utáni szerdai programot, az egyik a Múzeumi Esték 2026 című programsorozat folytatása, ugye ez a programsorozat népszerű tudományos ismeretterjesztő előadásokat tartalmaz, október 14-én szerdán 17 órakor kezdődik majd a Ripple-Rónai Múzeumban a Magyar Forradalom a 70 évvel ezelőtti 1956-os forradalom hazai eseményei címmel Szakolcai Attila történész a Nemzeti Emlékezet Bizottsága munkatársának előadása, ahová természetesen a belépés ingyenes. És folytatódnak a numizmatikai előadások is a Takács Gyula könyvtárban a Pengőtől a Forintig címmel. Az előadó dr. Karami Erika numizmata lesz majd. Október 14-én 17 órától kezdődik a program, ahová szintén várnak mindenkit nagyon sok szeretettel. Itt a Rádió Moston pedig ennyi beszéd után jöjjenek továbbra is a legjobb zenék. Érkezik Selena Gomez és Benny Blanco közös a Sunset Boulevard, utána pedig a Take That Fenne gyerek Robbie Williams is itt lesz a Love My Life-al.

0: Sok-sok zene és kevés beszéd a folytatásban, és itt a Rádió Moston hamarosan pedig 2008-ba utazunk vissza Morandiék segítségével. Érkezik az Angels! Egy rövid kereskedelmi kitérőt követően hozom teljes egészében a dalt ide a 91.2 Rádió Mostra.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Társadalmi célú hirdetés.
2: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
3: És már önöket szállítják.
2: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
3: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
2: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
3: Kaposvár! Úton a jövő felé!
2: Széchenyi Terv Plusz készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. 91.2 Rádió Most.

Sok-sok zene és kevés beszéd folyamatosan itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan 4 perccel vagyunk 3/4-1 előtt. Harry Styles pedig ismét felrobbantotta a közönségi médiát, miután egy róla készült videó kezdett el terjedni az interneten. A 32 éves énekes New York utcáin kapták lencse végre, amint önfeledten táncolt, és látszólag egyedül, minden különösebb ok nélkül. A felvétel pillanatok alatt felkeltette a rajongók figyelmét, akik azt találgatják, hogy milyen zenére mozoghatott a One Direction egykori sztárja. A videóban Styles láthatóan élvezi a pillanatot, és egyáltalán nem zavarja, hogy mások is láthatják. A rajongók az X-en osztották meg a felvételt, és rengetegen kommentálták a szokatlan jelenetet. Volt, aki szerint az énekes egyszerűen csak jól érezte magát, más pedig annyira hihetetlennek találta a videót, hogy viccesen azt írta, elsőre azt hitte, mesterséges intelligencia készítette. Hát bizony, hogy ez is benne van már napjainkban a pakliban, de akadtak olyanok is, akik azt feltételezték, hogy a tánc nem pusztán spontán pillanat volt, hanem akár egy későbbi koncerthez vagy videós projekthez is kapcsolódhat. Egy rajongó például azt vetette fel, hogy Styles talán olyan felvételeket készít, amelyeket majd a fellépéseink vetítenek le. Erre azonban egyelőre nincs bizonyíték. A legtöbb hozzászólás inkább az énekes felszabadult viselkedését ünnepelte. Sokan úgy vélik, hogy Harry egyszerűen csak élvezi a saját társaságát, és nem foglalkozik azzal, hogy ki mit gondol róla. Bár a videó pontos körülményei nem ismertek, egy biztos, Stylesnak néhány utcai táncmozdulattal is sikerült beszédtémává válnia. Itt a Rádió Moston pedig a folytatásban ő énekel, jön Harry Styles és az As It Was.

0: Citroen nyílt héten. Minden új Citroen személyautó megrendeléséhez 4 fős Balloonfly élményjegyet adunk a Budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az AquaWorld Resort Budapestben. Citroen családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenkaposvár.hu oldalon, vagy az à la carte autóházban a Hársalja út 5 szám alatt.
1: Igen, igen!
2: Idén is megrendezzük a már hagyományossá vált háromnapos akciós gyümölcsfa vásárunkat a Hélia kertészetben. Több mint 200 fajta és több ezer darab gyümölcsfa közül válogathattok október 16-tól 18-áig, péntektől vasárnapig, mindhárom nap este 6 óráig a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Fajták és árak a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Ma még szavazhatnak a Somogy megyei prímadíj jelöltjeire. Elkezdődött az őszi érettségi időszak. Jó napot kívánok, én Pál Patrícia vagyok. Önök a Rádió Most híreit hallják 1 órakor. Ma éjfélig lehet szavazni az idei Somogy megyei prímadíj jelöltjeire. Idén 6 kategóriában választják ki a díjazottakat, akik Somogy kulturális, tudományos, sport és közösségi életének meghatározó szereplői. A jelöltek között van Kakas József kosárfonó, Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József képzőművész, Faludi András kajakkenu szakedző, Hajas Béla trombita tanár és Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnök. 3 megyei prímadíjat és 1 közönségdíjat adnak át. Utóbbiról a szavazók dönthetnek a somogy.vosz.hu oldalon. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotelban. Görögországban szereztek szakmai és kulturális élményeket a Kaposvári Lamping József Technikum és Szakképző Iskola diákjai, valamint az oktatói. Az intézmény 53 tanulója és 6 pedagógusa szeptember végén az Erasmus program keretében utazott külföldre, ahol szakmai gyakorlaton és kirándulásokon is részt vettek. Ellátogattak a híres Meteora kolostoraihoz, ahol a Várlám kolostor történetével és freskóival is megismerkedtek. Emellett egy ikonfestőműhely munkájába is betekintést nyertek. A kéthetes út október 4-én ért véget. Több szép eredményt is elértek a kaposvári ritmikus gimnasztika ESE versenyzői a Magyar Kupa fordulóján. A gyermek együttes kéziszeres csapata dobogóra állhatott, Futó Zsófia pedig összetettben az 5., labdával a 4. helyet szerezte meg. A juniorok között Vlasics Zorka szalaggal 5. lett, a kisgyermekek mezőnyében pedig Bödő Blanka szabad gyakorlatával a 6. helyen végzett. Hétfőn kezdődik az őszi érettségi vizsgaidőszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint földrajzból adnak számot tudásukról a vizsgázók. Országszerte több mint 24 ezer diák érettségizik, a legtöbben előrehozott vagy szintemelő vizsgát tesznek. Az írásbeliket október 22-ig tartják, az emelt szintű szóbelik november 5-e és 9-e között, a középszintűek pedig november 16 és 20-a között lesznek. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszálya sújtotta Magyarországot idén a Hungaromet elemzése szerint. Országos átlagban mindössze 74 mm csapadék hullott, ami a sok éves átlag 36%-a. A nyár a második legmelegebb is volt 1901 óta, az átlag hőmérséklet meghaladta 23 Celsius fokot. Az asszály már 2025 második felében elkezdődött, a tartós csapadék hiány és a magas hőmérséklet miatt pedig a talajnedvesség tartalma jelentősen csökkent. Augusztus végére az ország területének felén súlyos mezőgazdasági asszály alakult ki.
3: Időjárás jelentés.
4: Ma változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Az északnyugati szél élénk lesz, csapadékra elszórtan kell csak számítani. A nappali hőmérsékletek 15 és 17 fok között alakulnak.
3: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
5: További szép napot és vidám hétfőt kívánok nektek, hozom a jó zenéket a folytatásban is, a Kuplung tempós slágerét is, a Lépnem kell című, de előtte a The Pussycat Dolls slágerével indulunk, és már is szól az I Don't Need a Man, és hamarosan játszani is fogunk.

0: Játék következik. Reklám.
1: Másfél perccel vagyunk 1:45 előtt, itt az ideje egy jó kis játéknak, ugyanis hamarosan megnyílik a Bikali Puchner birtok legújabb attrakciója, a Játszóbirodalom. Egy hely, ahol több mint 3000 négyzetméteren garantáltan nem lesz időd unatkozni. Trambulin park, ninja pálya, lövöldözős céljátékok, pixelszoba és árkádképek várnak, mindez hűtött-fűtött fedett térben. Jöhetnek az ügyességi, kereső és logikai játékok, az időre menő kihívások és a versenyek, valamint a rekordok? Akkor itt a helyed, így már nem kérdés, és hogy hol töltsétek a következő felejthetetlen őszi vagy téli napokat a családdal, a barátokkal, vagy éppen hol tartsátok a következő csapatépítőt. A nagy nyitás október 23-án lesz a Bikali Puchner birtokon. Egyik kedves hallgatónk pedig egy családi belépőt nyerhet a Játszó Birodalomba, amelynek értéke 22.500 forint, ami érvényes 2 felnőtt és maximum 3 gyermek részére. Ettől függetlenül egyébként mehet a nyertes 1 vagy 2 gyermekkel is, de maximum 3 fő lehet a gyermek száma. Ez pedig a következő kérdéshez tartozó helyes válasz betűjelét várom. Milyen új attrakcióval készül a Bikali Puchner birtok? Az A válasz szerint kerti mozit nyitnak, a B válasz szerint 3000 négyzetméteres játszóbirodalmat nyitnak, vagy a C válasz szerint új étteremmel bővülnek. A B vagy C, a jó válaszhoz tartozó betűjelet várom nevetekkel együtt szöveges üzenetben a 0670 32 32 355-re, az óra végén pedig sorsolom a szerencsés nyertest. Itt a rádió, mostan pedig Billy Joel klasszikusával megyünk tovább, a folytatásban ez a River of Dreams.
0: Reklám hangzott el.

0: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Másfél perccel vagyunk fél kettő előtt, hát el van szontyolódva az időjárás, de itt van az ősz, itt van újra, ugye mondhatjuk ezt is rá. Napos felős időszakok váltakoznak majd a késő délutáni óráktól, ezt látom az előrejelzésből, viszont csapadék kialakulására vételkörzetünkben egyelőre nincs esély, de nyilvánvalóan ez változhat óráról órára, de most jelenállás szerint nem mutat előrejelzésben csapadékot. Aztán 16 fok környéki a hőmérséklet, odakint ez pedig ki fog tartani nagyjából délután 5 este 6 óra magasságáig, majd az előttünk álló éjszakán 4-5 fokig süllyed a hőmérő higanyszála. Holnap már állítólag, ha lehet hinni az előrejelzésnek, kicsit naposabb lesz az idő, csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet maximuma pedig 16 fok környékén lesz. Orvos meteorológiai szempontból pedig nem várható fronthatás, de reggelente a hidegebb északkeleti tájakon felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, napközben pedig a szelesebb tájakon fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet, valamint a szél hatására csökkenhet hőérzetünk. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvösebb időben pedig a melegebb, rétegesebb öltözet viselésére is. Itt a rádió Moston pedig Summer dalával megyünk tovább, hamarosan jön a 12 to 12, egy rövid ajánlót követően itt a rádió Moston.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Játék következik. Reklám.
1: Fél perccel vagyunk 3:42 előtt, ebben az órában játszottunk, méghozzá a Fuchner birtok játékát, és már is kiderül az, hogy ki az a szerencsés hallgatónk, aki egy családi belépőt nyerhet a Játszó Birodalomba, ami október 23-án nyílik majd, ennek pedig az értéke 22.500 forint. Ugye az volt a kérdés, hogy milyen új attrakcióval készül a Bikali Fuchner birtok, és azok válaszoltak jól, akik a B betűjelet küldték, mert egy 3000 négyzetméteres játszó birodalmat nyitnak. Rengeteg helyes megfejtés érkezett egyébként az SMS és a Viber falunkra, a 0670-32-32-355-re, és most a folytatásban közülük sorsol a számítógép, ami meg is történt. A nyertesünk egy 70-es számról küldte SMS üzenetét, egy hölgy hallgatóról van szó, akit pedig Bontovics Barta Veronikának hívnak. Kedves Veronika, nyereményed egy családi belépőt át a Fuchner birtok játszó birodalmába, melynek értéke 22.500 forint, és vonatkozik 2 felnőtt és maximum 3 gyermek részére, ettől függetlenül természetesen mehet egy vagy 2 gyerkőc is, de maximum 3 gyerkőc részére szól a családi belépő, ami november 6-ától váltható be, és egészen március 31-ig használható fel. Nagyon fontos még, hogy leadjuk a neved és a telefonszámod, és ott a helyszínen csak hivatkoznod kell arra, hogy a rádió most játékában nyertél, és már be is juttattok a vadonatúj 3000 négyzetméteres játszóbirodalomba. Jó szórakozást, nagyon jó élményeket kívánok előre is, a többieknek pedig köszönöm a játékot, senki se csüggedjen, hiszen lesz még játék itt a rádió moston. Fuchner birtok játék is, méghozzá holnap után, szerdán majd 14-én. Itt a rádió moston pedig a Why Don't We dalával megyünk tovább, jön a Fall In, majd Calvin Harris és Clementine Douglas is beköszön hozzánk a Blessings című dallal, délután 2 órakor pedig Patricia hozza majd a legfrissebb híreket, infókat.
0: Reklám hangzott el. Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: Reklám.
1: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroën családi hetek ajánlatait. Október 10 és 17 között a Citroën nyílt héten minden új Citroën személyautó megrendeléséhez 4 fős, balonfly

0: Broker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25. A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Októberben is folytatódnak a múzeumi esték. A héten is véradásra várják az önkénteseket. Jó napot kívánok, 2 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. A tűzfegyverek fejlődése és a mohácsi csatában betöltött szerepe lesz a témája a múzeumi őszi esték következő előadásának Kaposváron. Október 21-én, szerdán délután 17:30 Németh Balázs hadtörténész, egyetemi docens, a matek kutatója várja az érdeklődőket a múzeumban. Az előadás a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódik, és azt járja körül, hogyan változtatták meg a tűzfegyverek a korabeli hadviselést. A program különlegessége, hogy a látogatók a tervek szerint a mohácsi csata idején már használatban lévő fegyver korhű másolatát is megtekinthetik. Több helyszínen várják a véradókat Somogyban. Kaposváron kedden a Területi Vérellátó Intézetben, valamint a tűzoltóságon, október 16-án pedig a Közgazdasági Technikumban és a Honvéd utcai tagóvodában is lehet vért adni. Emellett Siófokon, Nagyatádon és több kisebb településen is szerveznek véradást. A jelentkezőknek személyigazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát kell vinniük. Egy véradással akár 3 ember életét is megmenthetik. A hétvégi esőzések hatására hosszú idő után ismét emelkedett a Balaton vízszintje, bár egyelőre csak 1 cm. A tó átlagos vízállása jelenleg 30 cm a siófoki vízmércéhez viszonyítva. Az elmúlt 2 hétben összesen már csak 1 cm-t apadt a vízszint, Siófoknál reggel pedig 15 fokos volt a Balaton vize. Hétfőn kezdődik az őszi érettségi vizsgaidőszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint földrajzból adnak számot tudásukról a vizsgázók. Országszerte több mint 24 ezer diák érettségizik, a legtöbben előrehozott vagy szintemelő vizsgát tesznek. Az írásbeliket október 22-ig tartják, az emelt szintű szóbelik november 5-e és 9-e között, a középszintűek pedig november 16 és 20-a között lesznek. Meghalt egy férfi, miután bemászott egy tigris kifutójába egy dél-angliai vadasparkban. Szemtanúk szerint a férfi átmászott a kerítésen, majd az egyik tigris közelébe ment, az állat pedig rátámadt. A dolgozók azonnal életbe léptették a biztonsági intézkedéseket, de a férfi életét már nem tudták megmenteni. A vadaspark az eset óta zárva tart, a történtek szemtanúinak pedig szakemberek segítenek a feldolgozásban. Az állatkert közölte, hogy a támadásban érintett tigrist nem altatják el.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Az északnyugati szél élénk lesz, csapadékra elszórtan kell csak számítani. A nappali hőmérsékletek 15 és 17 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: Továbbra is a legnagyobb slágerek szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n, hamarosan Tinasi újdonságát hozom, a Nobody Wanna Dance Anymore-t, előtte pedig egy igazi klasszikus érkezik 1982-ből, ő pedig az Asia, és indul az óra a Heat of the Moment-tel.

Sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2, 5 perccel vagyunk 4-3 előtt, én Horváth Szabi vagyok, és befutott egy üzenet is a 0670-32-32-355-re. Sziasztok, küldjetek Léci egy dalt az újra nyitva lévő Pizza 67-be. Isteni ebédet készítettek nekem, jó munkát a dolgozóknak, szép napot, Ági. Ági, köszi szépen, hogy üzentél, és akkor az újra nyitva lévő Pizza 67-be küldjük a következő Pet Shop Boys felvételt. Jön a VTC Gyuy Borától remixében szól a dal, hogy adjon egy kis lendületet és motivációt a nap további részéhez, ezerrel dübörögnek tehát a kemencék. Jó munkát kívánok a Pizza 67 dolgozóinak én is, az ott tartózkodóknak pedig jó étvágyat a finomabbnál finomabb falatokhoz. Ági, és neked is csoda szép napot kívánok!

0: Ilyen nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2. 3 perccel vagyunk 2:30 előtt, és a mai napon október 12-én hétfőn a Miksákat ünnepeljük névnapjuk alkalmából. A név a Mikhál, ma Mihály önállósult beszédzőjéből származik. A Miksa név üzletorientált személyiség kialakulását támogatja, vágya az anyagi függetlenségre már egész fiatal korában nagyon erős, számára nem megterhelő olyan logikus gondolatmenetet követni, ami gyakorlatias, üzleties dolgokról szól. Általában könnyen mozog az üzleti világban, és jó érzéke van a joghoz, esetleg a politikához. Ritkán fordul elő, hogy érzelmeire hallgat, amikor valamiről véleményt alkot. Ezt írta a nagy kalendárium a Miksa névről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek a Szeráfok, az Edvinek, az Edvinák, a Tirzuszok, a Maximiliánok, a Rezsők, a Szemerék, és még a Szerafinák is. Minden ünnepeltnek sok boldogságot kívánok, és neki küldöm a hamarosan érkező Alex Warren a Fever Dream címűt.
1: Reklám!
2: Megnyitott Kaposváron a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák lelőhelye az Ady Endre utcában. Európa legkiválóbb minőségű báláiból gondosan válogatott használt ruhái és cipői már Kaposváron is elérhetőek. Hogy hol nyitott a Tip Top Turi? Az Ady Endre utca 5 szám alatt. Indulhat a kincskeresés a kedvenc ruhakincseid után a Tip Top Turiban.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
4: És már önöket szállítják.
3: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő 2 MAN MIDI busz mellett.
4: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
3: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
4: Kaposvár! Úton a jövő felé!
3: Széchenyi Terv Plusz készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
5: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Itt a rádió mostani éjjel-nappal szólnak a legjobb zenék, pontosan 3:43 van, 15 órakor pedig a legfrissebb hírekkel, információkkal Patrícia érkezik majd vissza hozzánk. Elérhetőségünk továbbra is aktív, állunk rendelkezésetekre. Eltűnt vagy megtalált házi kedvencek kapcsán is, és várom a közlekedési információkat is a 0670-32-32-355-re. Ez a telefonszámunk, sőt, mi több, az egyetlen egy olyan telefonszám, amin elérhető a rádió most stúdiója, illetve erre a számra jöhetnek még az SMS és Viber üzenetek is, ami pedig a folytatást illeti, jön a Mouse-t és Hot & Juicy közös dal, ez pedig a Harmony.

0: Reklám!
1: Hunyavá szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
1: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
3: A la carte autóház. Kaposvár, Hársalja út 5.
4: Igen, igen!
5: Idén is megrendezzük a már hagyományossá vált háromnapos akciós gyümölcsfa vásárunkat a Hélia kertészetben. Több mint 200 fajta és több ezer darab gyümölcsfa közül válogathattok október 16-ától 18-áig, péntektől vasárnapig, mint három nap, este 6 óráig a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Fajták és árak a Hélia kertészet Facebook oldalán.
6: Cement, sóder, tégla... mi is kell még?
7: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
5: Megnyitott Kaposváron a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák lelőhelye az Ady Endre utcában. Európa legkiválóbb minőségű báláiból gondosan válogatott használt ruhái és cipői már Kaposváron.

0: Reklám hangzott el. Hírek most.
1: Hamarosan elkészül a kaposvújlaki kerékpárút. Lovas rendőrök szelték a várost. Jó napot kívánok, 3 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Hamarosan kerékpárúton is el lehet jutni Kaposvárról Kaposújlakra, majd tovább a Zselic felé. A hiányzó valamivel több mint 1 kilométeres szakaszon már az aszfaltozást végzik. A beruházás befejezését október végére tervezik. A nettó 90 millió forintos fejlesztés pályázati program támogatásával valósul meg. Ha a műszaki átadás is a tervek szerint halad, a kerékpárosok november elején már használatba vehetik az új szakaszt, amely biztonságosabbá teszi a 2 település közötti közlekedést. Lovas járőrök ellenőrizték Kaposvár és Fonyót térségét a napokban. A készenléti rendőrség lovas rendőrei a városok forgalmasabb részei mellett a hétvégi házas övezeteket, a borospincék környékét és a turista utakat is bejárták. A megerősített szolgálat célja a szabálysértések és bűncselekmények megelőzése, a közrend fenntartása, valamint a lakosság biztonságérzetének növelése volt. A lovas járőrök olyan nehezen megközelíthető területeket is ellenőrizni tudtak, ahová gépjárművel nehéz vagy lehetetlen lenne eljutni. Több szép eredményt is elértek a kaposvári ritmikus gimnasztika ESE versenyzői a Magyar Kupa fordulóján. A gyermek együttes kéziszeres csapata dobogóra állhatott, Futó Zsófia pedig összetettben az 5., labdával a 4. helyet szerezte meg. A juniorok között Vlasics Zorka szalaggal 5. lett, a kisgyermekek mezőnyében pedig Bödő Blanka szabad gyakorlatával a 6. helyen végzett. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszálya sújtotta Magyarországot idén, a Hungaromet elemzése szerint. Országos átlagban mindössze 74 mm csapadék hullott, ami a sok éves átlag 36%-a. A nyár a 2. legmelegebb is volt 1901 óta, az átlag hőmérséklet meghaladta 23 Celsius fokot. Az asszály már 2025 második felében elkezdődött, a tartós csapadékhiány és a magas hőmérséklet miatt pedig a talajnedvesség tartalma jelentősen csökkent. Augusztus végére az ország területének felén súlyos mezőgazdasági asszály alakult ki. Október az ADHD, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar tudatosításának hónapja. A szakemberek ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a gyermekek figyelmi nehézségei, impulzív viselkedése vagy gyakori dükitörései mögött nem egyszerű rosszalkodás, hanem önszabályozási probléma is állhat. Ha ezek a tünetek rendszeresen jelentkeznek és megnehezítik a gyermek tanulását vagy a család mindennapjait, érdemes szakember segítségét kérni. A türelem, a kiszámítható napirend és a megfelelő támogatás sokat segíthet abban, hogy az érintett gyermekek könnyebben boldoguljanak a hétköznapokban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Az északnyugati szél élénk lesz, csapadékra elszórtan kell csak számítani. A nappali hőmérsékletek 15 és 17 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: Itt a Rádió Moston pedig már is tartol egy újabb óra, 3 óra után vagyunk néhány perccel. Mindjárt játszom nektek a Honey Beast és Daniel Fi közös friss slágert, a Bárcsak lennék címűt. Előtte pedig 1988-ból jön az óra nyitó felvétele, ez pedig Phil Collins és a Two Hearts.

Sok-sok zene és kevés beszéd folyamatosan itt a Rádió Most FM 91.2-n, egy perccel múlt el 4:45, ajánlom figyelmetekbe a Kultik mai kínálatát. Pár perc múlva 15 óra 20 perctől vetítik a mai napon a Bosszúállók végjáték ráadást című akciófilmet. A Kaptár akció horror misztikus filmet Vivben 15:50-től, a Csajos hétvége című vígjátékot 16 órától, a Digger című akciódráma kalandfilmet 16:10-től, a Verity című drámát Vivben 17:40-től és szintén Vivben 20 órától, a Vadonszavát 18:10-től és 20 óra 10 perctől, a másik Mami című horrort 18 óra 40 perctől és 20 óra 30 perctől, az Extázis Uncut című akciófilmet 18 óra 50-től, míg a Mami Blue című dráma vígjátékolt a mai napon 20 óra 20 perctől tűzi filmvászonra a Kultik. Bármelyik filmet is választjátok, én nagyon jó szórakozást kívánok hozzá. Itt a Rádió Moston pedig Sziza dalával megyünk tovább a folytatásban, ez a BMF.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: step, won't you give me that step by step?
1: Ez volt Tiesto és Mabel Schlager, a God is a Dancer, itt a 91.2 Rádió Moston, hamarosan pedig hazai vizekre vezünk át Lotfi Begi és Burai Krisztián közös dalával, a Menedék címűben.
2: Átjárja minden porcikám az újra mény, nincs más temet.
1: Teljes egészében hozom a dalt egy rövid ajánlót követően ide a Rádió Most FM 91.2-re.
3: 91.2 Rádió Most.
4: Műsorajánló.
5: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
6: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
7: Mutatni fogok zenei részleteket nektek. Egy dolgot szeretnék tudni, szerintetek ember készítette, vagy AI?
8: Hát megkérdezem az AI-t, Gemini.
7: Beírom
8: a Gemininek. Kedves!
7: Figyelj, jön az első bejátszás.
8: AI.
7: Willike, rajtad a választás és a világ szeme. Meg rajtatok is, drága hallgatók, szerintetek igazi volt, vagy AI?
8: X.
7: Bossz. Tényleg nagyon nehéz megmondani. Tippelj!
8: Emberinek tűnt.
7: Igen?
8: Inkább ember.
7: Eltaláltad, ez egy valódi ember, For Steven, és az Alive című dal.
8: Na, ugye egy ember.
7: Ez egy valódi előadó.
6: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
9: Megnyitott Kaposváron a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák lelőhelye az Ady Endre utcában. Európa legkiválóbb minőségű báláiból gondosan válogatott használt ruhái és cipői már Kaposváron is elérhetőek. Hogy hol nyitott a Tip Top Turi? Az Ady Endre utca 5 szám alatt. Indulhat a kincskeresés a kedvenc ruhakincseid után a Tip Top Turiban.
6: Reklám hangzott el. Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

Sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n, fél perccel vagyunk 2:43 előtt, és a Vers Mindenkinek című programot ajánlom figyelmetekbe, ami október 17-én, ez egyébként ezen a héten szombaton lesz majd az Agórában 10 órától. Ez egy vers találkozó 14 éves kortól, mondj te is egy verset, jelentkezz a csoportunkba, majd az első találkozóra hoz magaddal a kedvenc versed. Célunk egy olyan közösség megteremtése, ahol kendőzetlenül beszélhetünk versekben, a hangulat garantált, már csak te hiányzol, szól a felhívás. Még egyszer, tehát a program október 17-én szombaton lesz 10 órától az Agórában. És lesz egy pályaválasztási kiállítás és szakma bemutató majd október 20-án és 21-én, melynek a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampusza ad helyet. Kedden 9:30-tól 17 óráig, szerdán pedig reggel 8 órától délután 4-ig várják az érdeklődőket. Felvonulnak majd Somogy megye szakképzői, technikumai, gimnáziumai és szakiskolái, az egyetemek, lesznek pályaorientációs tesztek, nyelviskolák is kint lesznek majd a helyszínen, mint ahogy a pályaválasztást segítő szakmai szervezetek is, illetve a duális képzés partner cégei is. Várják nagyon sok szeretettel az érdeklődőket. Itt a Rádió Moston pedig a Little Mix lányok dala, jön a Sweet Melody, délután 4 órakor pedig Patrícia hozza majd a legfrissebb híreket, infókat.

Ez az óra, és sokak számára a munkaidő is, Ale Farben Body Talk című dalával zárult itt a Rádió Most FM 91.2-n, de a következő órában is a legnagyobb slágerek nálunk szólnak majd, például Shakira dala Die Die.

0: egyszerűen letaszíthatatlan a slágerlisták élmezőnyéből ez a felvétel, de érkezik egy jó kis átdolgozás is, a dal eredeti a 90-es évekből Kozmonovától származik Ayla címmel, ez pedig 2023-ban Élok és Éva Max öltötte új köntösbe a Car Keys címmel. Hamarosan a következő óra 1999-ből Ricky Martin dalával indul, majd a Livin' La Vida Loca-val. Jó kedv, lendület és vidámság, ez lesz jellemző a következő időszakra is itt a 91.2 Rádió. Mostan érdemes velünk tartani, elérhetőségünket mindenképpen jegyezzétek meg. Én várom a ti segítségeteket, hiszen egyetek személyünk az utakon, várom tehát a közlekedési infókat a 0670-32-32-355-re, ami az egyetlen egy olyan telefonszám, amin hívható rádiónk stúdiója, illetve erre a számra küldtettek SMS és Viber üzeneteket is, de nem csak a közlekedési infók kapcsán, hanem például elveszett vagy megtalált házi kedvence kapcsán is kereshettek bennünket bizalommal, és van egy e-mail címünk is az info@radiomost.hu, illetve rádiónk Facebook oldalán is hagyhatok üzenetet a facebook.com/radiomost címen keresztül, ugye itt Messenger üzenetet. Már is jön egy rövid kereskedelmi kitérő, utána pedig 16 órakor Patrícia hozza majd a legfrissebb híreket, infókat.
1: Reklám. Igen, igen!
2: Idén is megrendezzük a már hagyományossá vált háromnapos akciós gyümölcsfa vásárunkat a Hélia kertészetben. Több mint 200 fajta és több ezer darab gyümölcsfa közül válogathattok október 16-ától 18-áig, péntektől vasárnapig, mint három nap este 6 óráig a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Fajták és árak a Hélia kertészet Facebook oldalán. Ne várja meg, amíg a kellemetlenségből komolyabb probléma lesz. Urológiai panaszokkal, szűrővizsgálattal vagy kontrollal forduljon bizalommal a Kapos Medikál szakembereihez. Dr. Péter Filehel, Dr. Farkas József és Dr. Fábián József várja pácienseit. Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
3: Hunyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: A la carte autóház, Kaposvár, Hársalja út 5.
2: Megnyitott Kaposváron a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák lelőhelye az Ady Endre utcában. Európa legkiválóbb minőségű báláiból gondosan válogatott használt ruhái és cipői már Kaposváron is elérhetőek. Hogy hol nyitott a Tip Top Turi? Az Ady Endre utca 5 szám alatt. Indulhat a kincskeresés a kedvenc ruhakincseid után a Tip Top Turiban. Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 száma.

0: gyógybetétekkel. A kifutó étrendkiegészítők és az egyéb alapélelmiszerek is akciós áron vásárolhatók meg a készlet erejéig. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Karbantartás miatt bezárt a virágfürdő élmény részlege. Hamarosan elkészül a kaposújlaki kerékpárút. Jó napot kívánok, 4 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Hétfőtől ideiglenesen bezárt a kaposvári virágfürdő fedett élményfürdője és a hozzá kapcsolódó kültéri medencék a szokásos éves vízcsere és karbantartás miatt. A munkálatok várhatóan október 22-éig tartanak, a részleg pedig október 23-án, pénteken reggel 9 órakor nyit. A leállás idején a gyógyfürdő, az uszoda és a wellness világ továbbra is a megszokott nyitvatartás szerint fogadja a vendégeket. Hamarosan kerékpárúton is el lehet jutni Kaposvárról Kaposújlakra, majd tovább a Zselic felé. A hiányzó valamivel több mint 1 kilométeres szakaszon már az aszfaltozást végzik. A beruházás befejezését október végére tervezik. A nettó 90 millió forintos fejlesztés pályázati program támogatásával valósul meg. Ha a műszaki átadás is a tervek szerint halad, a kerékpárosok november elején már használatba vehetik az új szakaszt, amely biztonságosabbá teszi a két település közötti közlekedést. Több embert is meglökött, és egy parkoló autó visszapillantó tükrét is letört egy külföldi férfi Siófokon. A 30 éves elkövető dühében egy kerékpárost lökött meg, majd egy gyalogost is bántalmazott. A rendőrök rövid időn belül elfogták és előállították a rendőrkapitányságra. Kiderült, hogy nemzetközi elfogató parancs is érvényben van ellene. Garázdaság és a közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Dr. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. A korábban Vas megyei főügyész helyettesként dolgozó jogász tavaly vonult nyugdíjba, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Az államfő szerint Fejes Péter szakmai felkészültsége és függetlensége hozzájárulhat az ügyészség megújításához, valamint a szervezetbe vetett közbizalom helyreállításához. Baka előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt szeptember végén nem választotta meg az országgyűlés. Az új legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára kétharmados többséggel választják meg a képviselők 9 évre. Etikai vizsgálat indul Kaprinyák Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselőjének ügyében, miután a sajtóban olyan külföldön készült fényképek jelentek meg róla, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal pózol. A frakció vezető közlése szerint a képviselőcsoport meghallgatta Kaprinyákot, majd úgy döntött, hogy az ügyet az Etikai Bizottság elé utalja. A testület javaslata alapján a frakció várhatóan jövő héten dönt az ügyben, addig Kaprinyák nem vesz részt az országgyűlés munkájában.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma este fokozatosan felszakadozik a felhőzet és derült lesz az ég. Éjszaka már nem valószínű csapadék. A hőmérséklet késő estére 10 fok köré csökken, hajnalban 5-8 fokot mérhetünk majd. Holnap a szél többnyire gyenge marad, a hajnali órákban képződhet köd, a reggeli 5-10 fok után pedig délután 16-18 fokig melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: Indul már is utolsó közös óránk pár perccel 16 óra után. Mindjárt hozom a Purple Disco Machine és Meek közös újdonságot, a Test My Luck címűt, előtte pedig Ricky Martin dalával indulunk. 1999-ből már is itt van a Living Love.

0: közlekedési információk.
1: Moli kapitány, a száguldó riporterünk jelezte nekem, hogy a legtöbb kereszteződésben bizony sorba kell állni. Hát ilyen a drive time, kérem szépen, ugye elindult a nagy hajtás az utakon Kaposváron és környékén, illetve Moli kapitány azt is kiemelt, hogy Kaposújlak felé egészen biztosan minden kereszteződésben várni kell, sok esetben nem is lehet áthaladni az első zöld sávon, hanem meg kell várni a másodikat, olykor a harmadikat is. Nagyjából ugyanez a helyzet a Füredi úti kereszteződésben, a Füredi csomópontnál, illetve a Honvéd kereszteződésnél is. Ami viszont biztos, hogy tumult jelent, az a Somsics-Pál utca, ugye a betlentéri körforgalom irányába első körben, és hát onnan a betlentéri körforgalomból kihajtva a József Attila utcára, ott is szintén erősebb a forgalom, illetve torlódása is lehet számítani. Ha látok ti is, vagy tapasztaltok valamit a közlekedéssel kapcsolatban, azt juttassátok el hozzánk 0670 32 32 355, ez a telefon, SMS és Viber számunk. Moli kapitány, neked küldöm az infókért cserébe a következő Jó kis Élok és Éva megzalt, már is jön a Kárki Szájla.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Október a látás hónapja, láthatatlan akadályok, láthatatlan valóság, interaktív érzékenyítő program Kaposváron. Vitaminban és kálciumban gazdag, a kaposvári tejüzem termékei idén is kulcs szerepet játszanak az iskola tejprogramban. Érthetetlen rongálás, ellopták a fonyódi meseösvény befejező elemét, a látogatók így nem tudják befejezni a népszerű játékot. Többek között ezekkel a témákkal foglalkozik a Kapos pont a Kapos Televízió hírműsora a mai estén, hogy mikor, azt már is megtudhatjuk.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Reklám.
3: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómiai és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
5: À la carte autóház. Kaposvár, Hársalja út 5.
2: Reklám hangzott el.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
8: És már önöket szállítják.
7: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
8: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
7: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
8: Kaposvár! Utam a jövő felé!
7: Széchenyi Terv Plusz készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
6: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
1: Következő dal stabilan őrzi a slágerlistás pozícióját az élmezőnyben. Nemzetközileg több slágerlistát is figyelembe véve, letaszíthatatlan az élmezőnyből. Shakira és Burna Boy közöse, a Die Die című dallal megyünk tovább.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2. A következő dalokkal búcsúzom már a 11 órától mostanáig a Rádió Most mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok. Ne tekerjetek el, a jó zenék itt szólnak továbbra is az FM 91.2 Rádió Moston, óránként pedig hozza a legfrissebb híreket, információkat majd Patrícia, én pedig legközelebb holnap 11 órakor térek vissza a mikrofon mögé, várlak akkor is titeket a rádiókészülékek mellé, de a folytatásban se tekerjetek el. További szép napot kívánok nektek, a viszonthallásra, sziasztok!

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Reklám.
1: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
2: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítő készkiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
3: Szóljon a rock, pörögjön a lemez! A Benoy hanglemeztékában a zeneszerelmesei igazi kincsekre bukkanhatnak. Rock, blues, jazz, új és használt hanglemezek, CD-k, kazetták és audioeszközök várnak rád. Kaposvár, Teleki utca 11, félemelet. Benoy hanglemeztéka, a zene otthona.
4: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
5: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
6: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
7: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
1: Baros napok, 6 nap, extra kedvezmények, október 12-től 17-ig, irány a Baros szőnyegáruház Kaposváron. Laminált padló, már 2990 forinttól négyzetméterenként, a szegély léc féláron, az alátétfólia pedig ingyen. Függönyökre és PVC padlókra 10% kedvezmény. Baros napok,

0: most!
1: Ma évfélig szavazhatnak még a Somogy megyei prímadíjasokra. Erasmusszal szerezhettek tapasztalatot a Lamping diákjai. Jó napot kívánok, 5 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Ma évfélig lehet szavazni az idei Somogy megyei prímadíj jelöltjeire. Idén 6 kategóriában választják ki a díjazottakat, akik Somogy kulturális, tudományos, sport és közösségi életének meghatározó szereplői. A jelöltek között van Kakas József kosárfonó, Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József képzőművész, Faludi András kajakkenu szakedző, Hajas Béla trombita tanár és Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnök. 3 megyei prímadíjat és 1 közönségdíjat adnak át. Utóbbiról a szavazók dönthetnek a somogy.vosz.hu oldalon. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotelban. 3 kaposvári tűzoltó is részt vett a Hunor mentőszervezet gyakorlatközpontú felkészítésén, amelyet október 5-e és 9-e között tartottak Hajdúszoboszlón. A képzésen összesen 37 szakember gyakorolta a romos, illetve instabil épületekben végzett műszaki mentési feladatokat. A résztvevők többek között ablakkeretek és erkélyek megtámasztását, valamint a födémek megerősítését gyakorolták. A felkészítésen az elméleti ismeretek mellett a legújabb mérnöki kutatások eredményeivel is megismerkedtek. Görögországban szereztek szakmai és kulturális élményeket a kaposvári Lamping József Technikum és szakképző iskola diákjai, valamint az oktatói. Az intézmény 53 tanulója és 6 pedagógusa szeptember végén az Erasmus program keretében utazott külföldre, ahol szakmai gyakorlaton és kirándulásokon is részt vettek. Ellátogattak a híres Meteora kolostoraihoz, ahol a Várlám kolostor történetével és freskóival is megismerkedtek. Emellett egy ikonfestőműhely munkájába is betekintést nyertek. A 2 hetes út október 4-én ért véget. 79 év után bezárt a Domonkos nővérek utolsó szerbiai kolostora Szabadkán, ezzel megszűnt a rend jelenléte az országban. A rendházban az utóbbi években már csak egyetlen szerzetes nő élt, aki a hivatások számának csökkentése miatt most Horvátországba költözik. A nővérek évtizedeken át részt vettek a templomi szolgálatban, hitoktatással, zenei neveléssel és idősek gondozásával is foglalkoztak. Az 1947-ben alapított kolostor épületét a továbbiakban a helyi plébánia használja majd. Október az ADHD, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar tudatosításának hónapja. A szakemberek ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a gyermekek figyelmi nehézségei, impulzív viselkedése vagy gyakori dükitörései mögött nem egyszerű rosszalkodás, hanem önszabályozási probléma is állhat. Ha ezek a tünetek rendszeresen jelentkeznek és megnehezítik a gyermek tanulását vagy a család mindennapjait, érdemes szakember segítségét kérni. A türelem, a kiszámítható napirend és a megfelelő támogatás sokat segíthet abban, hogy az érintett gyermekek könnyebben boldoguljanak a hétköznapokban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma este fokozatosan felszakadozik a felhőzet és derült lesz az ég. Éjszaka már nem valószínű csapadék. A hőmérséklet késő estére 10 fok köré csökken, hajnalban 5-8 fokot mérhetünk majd. Holnap a szél többnyire gyenge marad, a hajnali órákban képződhet köd, a reggeli 5-10 fok után pedig délután 16-18 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: tart. Zenemaraton. Yeah, go ahead. Igazi zenedömping a 91.2-n.
1: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Dani?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Műsorajánló. A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Gyere, Morzsi! Gyere, Maxi! Ficko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzám, Mangó, Pupák!
0: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroën családi hetek ajánlatait. Október 10 és 17 között a Citroën nyílt héten minden új Citroën személyautó megrendeléséhez 4 fős Balloonfly élményjegyet adunk a budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestben. Citroën családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenkaposvár.hu oldalon, vagy az à la carte autóházban a Hás Sajaut 5 szám alatt.
3: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
4: Jó estét kívánok! 2026. október 12-e, hétfő este 6 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Hamarosan elkészül a Kaposújlakra vezető kerékpárút. Már az aszfaltozásnál tart a Kaposvár és Kaposújlak közötti kerékpáros kapcsolat hiányzó, valamivel több mint egy kilométeres szakaszának építése. A beruházás befejezését október végére tervezik, így a szükséges műszaki átadás után november elején már használatba is vehetik a kerékpárosok az új útrészt. A nettó 90 millió forintos fejlesztés a versenyképes járások program és az Aktív Magyarország program támogatásával valósult meg. A szakasz elkészültével biztonságosabbá válhat a két település közötti kerékpáros közlekedés, és könnyebben elérhető lesz a Zselic iránya is. A végleges átadás időpontja a munkálatok és a műszaki ellenőrzés alakulásától függ. Hamarosan véget ér a közönségszavazás az idei megyei prímadíjasokra. Évfélkor lezárul a közönségszavazás az idei Somogy megyei prímadíj jelöltjeire. A 6 szakmai jelölt Somogy kulturális, tudományos, sport és közösségi életének különböző területeit képviseli. A díj várományosai között szerepel Kakas József kosárfonó, Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József képzőművész, Paludi András kajakkenu szakedző, Hajas Béla trombita tanár és Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnök. A díjátadón 3 megyei prima díjat osztanak ki, emellett közönségdíjat is átadnak annak a jelöltnek, aki a legtöbb szavazatot kapja.

vízvezetés várhatóan 10 napig tart. Ez idő alatt elvégzik a szükséges vízcserét, hogy a részleg a későbbiekben megfelelő állapotban várhassa a látogatókat. A tervek szerint október 23-án pénteken nyitják meg újra. A vendégeknek ugyanakkor nem kell lemondaniuk a virágfürdő minden szolgáltatásáról. A gyógyfürdő, az uszoda és a wellness világ a munkálatok idején is a megszokott nyitvatartás szerint működik. Várják a héten is a véradókat a városban. Ezen a héten is több helyben nyílik lehetőség véradásra Somogyban, Kaposváron pedig több intézményben is fogadják a segíteni szándékozókat. Október 13-án kedden a Területi Vérellátó Intézetben és a Tűzoltóságon lehet vért adni, pénteken pedig a Közgazdaságiban és a Honvéd utcai tagóvodában szerveznek véradást. A programhoz Siófokon, Nagyatádon és más településeken is csatlakozhatnak az önkéntesek. A véradás előtt fontos, hogy mindenki magával vigye a személyigazolványát, a lakcímkártyáját és a tajkártyáját. A vérkészítményekre folyamatosan szükség van a gyógyításban, egyetlen véradó segítségével pedig akár 3 beteg ellátásához is hozzájárulhatnak. Rongált a dühös férfi Siófokon. Egy kerékpárossal és egy gyalogossal is összetűzésbe került, emellett egy parkoló autó visszapillantó tükrét is letörte egy 30 éves külföldi férfi Siófok belvárosában. A rendőrség tájékoztatása szerint az eset október 8-án történt. A férfi előbb meglökött egy kerékpárost, majd ököllel megrongálta a személygépkocsi tükrét, később pedig egy járókelőt is bántalmazott. A rendőrök rövid idő alatt azonosították és elfogták az elkövetőt, akit a kapitányságra vittek. Az intézkedés során az is kiderült, hogy a férfi ellen nemzetközi elfogató parancs van érvényben. A nyomozók garázdaság, valamint a közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt hallgatták ki, ezt követően őrizetbe vették. Emelkedett a Balaton vízszintje. Hosszú idő után ismét némi emelkedést mértek a Balaton vízszintjében. A hétvégi esőzések hatására 1 centiméterrel nőtt a tó átlagos vízállása. A siófoki vízmérce adatai szerint jelenleg 30 centiméteres az átlagos vízszint. Az elmúlt 2 hétben összességében mindössze 1 centimétert csökkent a vízállás, így a mostani emelkedés egyelőre szerény változásnak számít. Lovas rendőrök vigyáztak a rendre Somogyban. A városi utcák mellett a külterületeken is ellenőrzéseket tartottak a rendőrség lovas járőrei Kaposvár és Fonyót környékén. A készenléti rendőrség munkatársai a napokban olyan helyszíneket is felkerestek, amelyeket gépjárművel nehezebb megközelíteni. Bejárták a forgalmasabb városrészeket, a hétvégi házasövezeteket, a borospincék környékét és a turista utakat is. A fokozott járőrözéssel a jogsértések megelőzése, a közrend fenntartása és a lakosság biztonságérzetének erősítése volt a cél. A lovak segítségével így olyan nehezen járható területeken is hatékonyak voltak, ahol eddig nem tudtak ellenőrzéseket végezni. Krónikánk végén következzen sport. Megszakított a nyeretlenségi sorozatát a Rákóczi. 4 nyeretlen bajnoki mérkőzés után ismét győzelmet ünnepelhetett a kaposvári Rákóczi FC az NB3-ban. A zöldfehérek szombaton hazai pályán fogadták az Iváncsa csapatát, a találkozó első fél ideje azonban még gól nélkül zárult. A szünet után a kaposváriak több veszélyes támadást is vezettek, a 65. percben pedig Rácz Balázs fejesével megszerezték a vezetést. A vendégek a hátralévő időben igyekeztek egyenlíteni, de a Rákóczi védelme jól állta a sarat. A mérkőzés 1-0-ás hazai sikerrel ért véget, a találkozót 320 néző látta. A győzelemmel a kaposváriak fontos 3 pontot szereztek, és megszakították a 4 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatukat. Remekeltek a kaposvári ergések. Dobogós helyezést értek el a kaposvári LSC ritmikus gimnasztika SE gyermekversenyzői a Magyar Kupa Török Bálinti fordulóján. Az együttes kéziszeres csapatot Ács Adrián Léna, Diszterhöft Bianca, Flak Zsófia Sára, Frázer Izabella, Kutyik Lujza és Raj Luca Dóra alkotta. Az egyéni versenyben Futó Zsófia szerepelt kiemelkedően, összetettben karikával és szabad gyakorlatban az 5., labdával pedig a 4. helyen végzett. A juniorok között Vlasics Zorka az összetett verseny 7. helyét szerezte meg, szalaggal pedig

0: 5. lett. Geszti Kira, Hirt Petra és Iber Paker Kata az egyéni csapatversenyben az 5. helyen zárt. A kisgyermekek mezőnyében Bödő Blanka ért el a legjobb kaposvári eredményt, szabad gyakorlatával a 6. helyen végzett. Az őszi kiemelt versenysorozat a Magyar Kupa Török Bálinti fordulójával kezdődött, és ezen képviselték szép számban magukat a kaposvári sportolók.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma este fokozatosan felszakadozik a felhőzet és derült lesz az ég. Éjszaka már nem valószínű csapadék. A hőmérséklet késő estére 10 fok köré csökken, hajnalban 5-8 fokot mérhetünk majd. Holnap a szél többnyire gyenge marad, a hajnali órákban képződhet köd, a reggeli 5-10 fok után pedig délután 16-18 fokig melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Megérkeztek és munkába álltak Kaposvár új autóbuszai.
2: És már önöket szállítják.
1: 13 új, tisztán elektromos BYD busz állt forgalomba Kaposváron, a már ugyancsak közlekedő két MAN MIDI busz mellett.
2: És ez még csak a kezdet, hiszen a következő ütemben további 25 új elektromos autóbusz is megérkezik Kaposvárra.
1: Csendesebben, korszerűbben, környezetkímélőbben. Új buszok, új technológia, új korszak a kaposvári közösségi közlekedésben.
3: Kaposvár! Úton a jövő felé.
1: Széchenyi Terv Plus készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ma éjfélig lehet szavazni az idei Somogy megyei Prima díj jelöltjeire. Idén 6 kategóriában választják ki a díjazottakat, akik Somogy kulturális, tudományos, sport és közösségi életének meghatározó szereplői. A jelöltek között van Kakas József kosárfonó, Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József képzőművész, Faludi András kajakkenu szakedző, Hajas Béla trombita tanár és Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnök. 3 megyei Prima díjat és egy közönségdíjat adnak át. Utóbbiról a szavazók dönthetnek a somogy.vosz.hu oldalon. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotelban. Több helyszínen várják a véradókat Somogyban. Kaposváron kedden a Területi Vérellátó Intézetben, valamint a Tűzoltóságon, október 16-án pedig a Közgazdasági Technikumban és a Honvéd utcai tagóvodában is lehet vért adni. Emellett Siófokon, Nagyatádon és több kisebb településen is szerveznek véradást. A jelentkezőknek személyigazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát kell vinniük. Egy véradással akár 3 ember életét is megmenthetik. Lovas járőrök ellenőrizték Kaposvár és Fonyót térségét a napokban. A készenléti rendőrség lovas rendőrei a városok forgalmasabb részei mellett a hétvégi házas övezeteket, a borospincék környékét és a turistautakat is bejárták. A megerősített szolgálat célja a szabálysértések és bűncselekmények megelőzése, a közrend fenntartása, valamint a lakosság biztonságérzetének növelése volt. A lovasjárőrök olyan nehezen megközelíthető területeket is ellenőrizni tudtak, ahová gépjárművel nehéz vagy lehetetlen lenne eljutni. Etikai vizsgálat indul Kaprinyák Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselőjének ügyében, miután a sajtóban olyan külföldön készült fényképek jelentek meg róla, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal pózol. A frakció vezető közlése szerint a képviselőcsoport meghallgatta Kaprinyákot, majd úgy döntött, hogy az ügyet az etikai bizottság elé utalja. A testület javaslata alapján a frakció várhatóan jövő héten dönt az ügyben, addig Kaprinyák nem vesz részt az országgyűlés munkájában. 79 év után bezárt a Domonkos nővérek utolsó szerbiai kolostora Szabadkán, ezzel megszűnt a rend jelenléte az országban. A rendházban az utóbbi években már csak egyetlen szerzetes nő élt, aki a hivatások számának csökkentése miatt most Horvátországba költözik. A nővérek évtizedeken át részt vettek a templomi szolgálatban, hitoktatással, zenei neveléssel és idősek gondozással.

0: a reggeli 5-10 fok után pedig délután 16-18 fokig melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Soros, négysoros kis vers idézeteket fogok nektek elmondani.
3: Kulturális magasságokba emelkedünk.
2: Döntsétek el, hogy vajon ember írta, vagy AI. Felkészültél?
4: Anyám tyúkja. Hé, mi a kő, tyúkanyó.
2: Fog be.
4: Nadlást is akarod?
2: Nem. Nem tudom, hol lett vége már, csak érzem, elfogyott a nyár. És elfogyott, mi volt veled, a szó, a csönd, a képzelet.
4: Húha.
2: Na?
4: Ez AI.
2: Tényleg? Azt mondod?
4: Igen, igen, de nem azért, inkább ráéreztem. Tehát embernek mondanám, de most ez AI, meg akarsz szívatni.
2: Nagyon jó, nagyon jól érzed. Igen, AI volt, AI volt.
4: Pedig nagyon élethű volt, nagyon, nagyon, nagyon olyan érzelmi dolgokat pengetett.
2: Megpengette az érzelmi húrjaidat, Vili. Azt a kettőt elhangolódva. Nem, már viccelek.
4: Nem volt rossz egyébként.
2: Sok. Na, következő gyerekek, figyeljetek. Egy ablak nyílik bennem még, ahol a múltba ma is belép. Nem zártam be, csak hagytam ott, hogy néha lássam, ki voltam ott.
4: De jó, ez tetszik. Ez nem AI, ez ember.
2: Bukta, mert ez is AI.
4: Ne szorakozzál.
2: Komolyan mondom.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió most.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Hamarosan kerékpárúton is el lehet jutni Kaposvárról Kaposújlakra, majd tovább a Zselic felé. A hiányzó valamivel több mint egy kilométeres szakaszon már az aszfaltozást végzik. A beruházás befejezését október végére tervezik. A nettó 90 millió forintos fejlesztés pályázati program támogatásával valósul meg. Ha a műszaki átadás is a tervek szerint halad, a kerékpárosok november elején már használatba vehetik az új szakaszt, amely biztonságosabbá teszi a két település közötti közlekedést. Tovább folytatódik az őszi haltelepítés a Balatonon. Október elején több helyszínen is pontyokat engedtek a tóba. A Halgazdálkodási Nonprofit ZRT közlése szerint október 7-ig már több mint 100 tonna halat telepítettek, ezzel az éves kötelezettségük több mint egyharmadát teljesítették. A telepítések a következő időszakban is folytatódnak. A hétvégi esőzések hatására hosszú idő után ismét emelkedett a Balaton vízszintje, bár egyelőre csak 1 cm-rel. A

0: Kerkes Péter szakmai felkészültsége és függetlensége hozzájárulhat az ügyészség megújításához, valamint a szervezetbe vetett közbizalom helyreállításához. Baka előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt szeptember végén nem választotta meg az országgyűlés. Az új legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára kétharmados többséggel választják meg a képviselők 9 évre. Meghalt egy férfi, miután bemászott egy tigris kifutójába egy dél-angliai vadasparkban. Szemtanúk szerint a férfi átmászott a kerítésen, majd az egyik tigris közelébe ment, az állat pedig rátámadt. A dolgozók azonnal életbe léptették a biztonsági intézkedéseket, de a férfi életét már nem tudták megmenteni. A vadaspark az eset óta zárva tart, a történtek szemtanúinak pedig szakemberek segítenek a feldolgozásban. Az állatkert közölte, hogy a támadásban érintett tigrist nem altatják el.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma este fokozatosan felszakadozik a felhőzet és derült lesz az ég. Éjszaka már nem valószínű csapadék. A hőmérséklet késő estére 10 fok köré csökken, hajnalban 5-8 fokot mérhetünk majd. Holnap a szél többnyire gyenge marad, a hajnali órákban képződhet köd, a reggeli 5-10 fok után pedig délután 16-18 fokig melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok ő.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Önök Kaposvár közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Hamarosan véget ér a közönségszavazás az idei megyei prímadíjasokra. Évfélkor lezárul a közönségszavazás az idei Somogy megyei prímadíj jelöltjeire. A 6 szakmai jelölt Somogy kulturális, tudományos, sport és közösség életének különböző területeit képviseli. A díj várományosai között szerepel Kakas József kosárfonó, Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József képzőművész, Paludi András kajakkenu szakedző, Hajas Béla trombita tanár és Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnök. A díjátadón 3 megyei príma díjat osztanak ki, emellett közönségdíjat is átadnak annak a jelöltnek, aki a legtöbb szavazatot kapja. A voksolás a somogy.vosz.hu oldalon éjfélig érhető el. Az idei díjazottakat október 16-án pénteken a Kaposvári Dorottya Hotelben rendezett gálán ismerik meg. Remekeltek a kaposvári ergések. Dobogós helyezést értek el a kaposvári LSC ritmikus gimnasztika SE gyermekversenyzői a Magyar Kupa Török Bálinti fordulóján. Az együttes kéziszeres csapatot Ács Adriel Léna, Diszterhöft Bianca, Flak Zsófia Sára, Frázer Izabella, Kutyik Luisa és Raj Lucadóra alkotta. Az egyéni versenyben Futó Zsófia szerepelt kiemelkedően, összetettben karikával és szabad gyakorlatban az 5., labdával pedig a 4. helyen végzett. A juniorok között Vlasics Zorka az összetett verseny 7. helyét szerezte meg, Szalaggal pedig 5. lett. Geszti Kira, Hirt Petra és Iber Paker Kata az egyéni csapatversenyben az 5. helyen zárt. A kisgyermekek mezőnyében Bödő Blanka érte el a legjobb kaposvári eredményt, szabad gyakorlatával a 6. helyen végzett. Az őszi kiemelt versenysorozat a Magyar Kupa Török Bálinti fordulójával kezdődött, és ezen képviselték szép számban magukat a kaposvári sportolók. Rongált a dühös férfi Siófokon. Egy kerékpárossal és egy gyalogossal is összetűzésbe került, emellett egy parkolóautó visszapillantó tükrét is letörte egy 30 éves külföldi férfi Siófok belvárosában. A rendőrség tájékoztatása szerint az eset október 8-án történt. A férfi előbb meglökött egy kerékpárost, majd ököllel megrongálta a személygépkocsi tükrét, később pedig egy járókelőt is bántalmazott. A rendőrök rövid idő alatt azonosították és elfogták az elkövetőt, akit a

0: Iváncsa csapatát. A találkozó első fél ideje azonban még gól nélkül zárult. A szünet után a kaposváriak több veszélyes támadást is vezettek, a 65. percben pedig Rácz Balázs fejesével megszerezték a vezetést. A vendégek a hátralévő időben igyekeztek egyenlíteni, de a Rákóczi védelme jól állta a sarat. A mérkőzés 1-0-ás hazai sikerrel ért véget, a találkozót 320 néző látta. A győzelemmel a kaposváriak fontos 3 pontot szereztek, és megszakították a 4 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatukat. Lovas rendőrök vigyáztak a rendre Somogyban. A városi utcánk mellett a külterületeken is ellenőrzéseket tartottak a rendőrség lovas járőrei Kaposvár és Fonyód környékén. A készenléti rendőrség munkatársai a napokban olyan helyszíneket is felkerestek, amelyeket gépjárművel nehezebb megközelíteni. Bejárták a forgalmasabb városrészeket, a hétvégi házasövezeteket, a borospincék környékét és a turista utakat is. A fokozott járőrözéssel a jogsértések megelőzése, a közrend fenntartása és a lakosság biztonságérzetének erősítése volt a cél. A lovak segítségével így olyan nehezen járható területeken is hatékonyak voltak, ahol eddig nem tudtak ellenőrzéseket végezni. Hamarosan elkészül a Kaposújlakra vezető kerékpárút. Már az aszfaltozásnál tart a Kaposvár és Kaposújlak közötti kerékpáros kapcsolat hiányzó, valamivel több mint egy kilométeres szakaszának építése. A beruházás befejezését október végére tervezik, így a szükséges műszaki átadás után november elején már használatba is vehetik a kerékpárosok az új útrészt. A nettó 90 millió forintos fejlesztés a versenyképes járások program és az Aktív Magyarország program támogatásával valósult meg. A szakasz elkészültével biztonságosabbá válhat a két település közötti kerékpáros közlekedés, és könnyebben elérhető lesz a Zselic iránya is. A végleges átadás időpontja a munkálatok és a műszaki ellenőrzés alakulásától függ. Emelkedett a Balaton vízszintje. Hosszú idő után ismét némi emelkedést mértek a Balaton vízszintjében. A hétvégi esőzések hatására 1 cm-rel nőtt a tó átlagos vízállása. A siófoki vízmérce adatai szerint jelenleg 30 cm-es az átlagos vízszint. Az elmúlt két hétben összességében mindössze 1 cm-t csökkent a vízállás, így a mostani emelkedés egyelőre szerény változásnak számít. Várják a héten is a véradókat a városban. Ezen a héten is több helyben nyílik lehetőség véradásra Somogyban, Kaposváron pedig több intézményben is fogadják a segíteni szándékozókat. Október 13-án kedden a Területi Vérellátó Intézetben és a Tűzoltóságon lehet vért adni, pénteken pedig a Közgazdaságiban és a Honvéd utcai tagóvodában szerveznek véradást. A programhoz Siófokon, Nagyatádon és más településeken is csatlakozhatnak az önkéntesek. A véradás előtt fontos, hogy mindenki magával vigye a személyigazolványát, a lakcímkártyáját és a tajkártyáját. A vérkészítményekre folyamatosan szükség van a gyógyításban, egyetlen véradó segítségével pedig akár 3 beteg ellátásához is hozzájárulhatnak. Ideiglenesen bezárt mától az élményfürdő. Az éves karbantartási munkák miatt átmenetileg nem fogad vendégeket a kaposvári virágfürdő fedett élményfürdője, valamint a hozzá kapcsolódó kültéri medencék. A leállás október 12-én kezdődött és várhatóan 10 napig tart. Ez idő alatt elvégzik a szükséges vízcserét, hogy a részleg a későbbiekben megfelelő állapotban várhassa a látogatókat. A tervek szerint október 23-án pénteken nyitják meg újra. A vendégeknek ugyanakkor nem kell lemondaniuk a virágfürdő minden szolgáltatásáról. A gyógyfürdő, az uszoda és a wellness világ a munkálatok idején is a megszokott nyitvatartás szerint működik.
1: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Ma este fokozatosan felszakadozik a felhőzet és derült lesz az ég. Éjszaka már nem valószínű csapadék. A hőmérséklet késő estére 10 fok köré csökken, hajnalban 5-8 fokot mérhetünk majd. Holnap a szél többnyire gyenge marad, a hajnali órákban képződhet köd, a reggeli 5-10 fok után pedig délután 16-18 fokig melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallott.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Egy óra a fekete zene kedvelőinek.

0: egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Görögországban szereztek szakmai és kulturális élményeket a kaposvári Lamping József Technikum és szakképző iskola diákjai, valamint az oktatói. Az intézmény 53 tanulója és 6 pedagógusa szeptember végén az Erasmus program keretében utazott külföldre, ahol szakmai gyakorlaton és kirándulásokon is részt vettek. Ellátogattak a híres Meteora kolostoraihoz, ahol a Várlám kolostor történetével és freskóival is megismerkedtek. Emellett egy ikonfestőműhely munkájába is betekintést nyertek. A kéthetes út október 4-én ért véget. A tűzfegyverek fejlődése és a mohácsi csatában betöltött szerepe lesz a témája a múzeumi őszi esték következő előadásának Kaposváron. Október 21-én, szerdán délután 17:30-kor Németh Balázs hadtörténész, egyetemi docens, a matek kutatója várja az érdeklődőket a múzeumban. Az előadás a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódik, és azt járja körül, hogyan változtatták meg a tűzfegyverek a korabeli hadviselést. A program különlegessége, hogy a látogatók a tervek szerint egy a mohácsi csata idején már használatban lévő fegyver korhű másolatát is megtekinthetik. Több szép eredményt is elértek a kaposvári ritmikus gimnasztika ESE versenyzői a Magyar Kupa fordulóján. A gyermek együttes kéziszeres csapata dobogóra állhatott, Futó Zsófia pedig összetettben az 5., labdával a 4. helyet szerezte meg. A juniorok között Vlasics Zorka szalaggal 5. lett, a kisgyermekek mezőnyében pedig Bödő Blanka szabad gyakorlatával a 6. helyen végzett. Hétfőn kezdődik az őszi érettségi vizsgaidőszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint földrajzból adnak számot tudásukról a vizsgázók. Országszerte több mint 24 ezer diák érettségizik, a legtöbben előrehozott vagy szintemelő vizsgát tesznek. Az írásbeliket október 22-ig tartják, az emelszintű szóbelik november 5-e és 9-e között, a középszintűek pedig november 16 és 20-a között lesznek. Október az ADHD, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar tudatosításának hónapja. A szakemberek ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a gyermekek figyelmi nehézségei, impulzív viselkedése vagy gyakori dükitörései mögött nem egyszerű rosszalkodás, hanem önszabályozási probléma is állhat. Ha ezek a tünetek rendszeresen jelentkeznek és megnehezítik a gyermek tanulását vagy a család mindennapjait, érdemes szakember segítségét kérni. A türelem, a kiszámítható napirend és a megfelelő támogatás sokat segíthet abban, hogy az érintett gyermekek könnyebben boldoguljanak a hétköznapokban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma este fokozatosan felszakadozik a felhőzet és derült lesz az ég. Éjszaka már nem valószínű csapadék. A hőmérséklet késő estére 10 fok köré csökken, hajnalban 5-8 fokot mérhetünk majd. Holnap a szél többnyire gyenge marad, a hajnali órákban képződhet köd, a reggeli 5-10 fok után pedig délután 16-18 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

rögtönzött álomképben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsibb kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele.

nincsen figyelmed. Bujakottal a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külség, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a fél.

0: rólad szeretett csak szétszedne.
1: Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most. Szép

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Több embert is meglökött, és egy parkoló autó visszapillantó tükrét is letörte egy külföldi férfi Siófokon. A 30 éves elkövető dühében egy kerékpárost lökött meg, majd egy gyalogost is bántalmazott. A rendőrök rövid időn belül elfogták és előállították a rendőrkapitányságra. Kiderült, hogy nemzetközi elfogató parancs is érvényben van ellene. Garázdaság és a közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Három kaposvári tűzoltó is részt vett a Hunor mentőszervezet gyakorlatközpontú felkészítésén, amelyet október 5-e és 9-e között tartottak Hajdúszoboszlón. A képzésen összesen 37 szakember gyakorolta a romos, illetve instabil épületekben végzett műszaki mentési feladatokat. A résztvevők többek között ablakkeretek és erkélyek megtámasztását, valamint a födémek megerősítését gyakorolták. A felkészítésen az elméleti ismeretek mellett a legújabb mérnöki kutatások eredményeivel is megismerkedtek. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszálya sújtotta Magyarországot idén, a Hungaromet elemzése szerint. Országos átlagban mindössze 74 mm csapadék hullott, ami a sok éves átlag 36%-a. A nyár a második legmelegebb is volt 1901 óta, az átlag hőmérséklet meghaladta 23 Celsius fokot. Az asszály már 2025 második felében elkezdődött, a tartós csapadékhiány és a magas hőmérséklet miatt pedig a talajnedvesség tartalma jelentősen csökkent. Augusztus végére az ország területének felén súlyos mezőgazdasági asszály alakult ki.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma este fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és derült lesz az ég. Éjszaka már nem valószínű csapadék. A hőmérséklet késő estére 10 fok köré csökken, hajnalban 5-8 fokot mérhetünk majd. Holnap a szél többnyire gyenge marad, a hajnali órákban képződhet köd, a reggeli 5-10 fok után pedig délután 16-18 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem Karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadságszaga, és egész Budapest

0: 91.2 Rádió most!
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádió most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Hétfőtől ideiglenesen bezárt a kaposvári virágfürdő fedett élményfürdője és a hozzá kapcsolódó kültéri medencék a szokásos éves vízcsere és karbantartás miatt. A munkálatok várhatóan október 22-éig tartanak, a részleg pedig október 23-án, pénteken reggel 9 órakor nyit. A leállás idején a gyógyfürdő, az uszoda és a wellness világ továbbra is a megszokott nyitvatartás szerint fogadja a vendégeket. Három kaposvári tűzoltó is részt vett a Hunor mentőszervezet gyakorlatközpontú felkészítésén, amelyet október 5-e és 9-e között tartottak Hajdúszoboszlón. A képzésen összesen 37 szakember gyakorolta a romos, illetve instabil épületekben végzett műszaki mentési feladatokat. A résztvevők többek között ablakkeretek és erkélyek megtámasztását, valamint a födémek megerősítését gyakorolták. A felkészítésen az elméleti ismeretek mellett a legújabb mérnöki kutatások eredményeivel is megismerkedtek. Etikai vizsgálat indul Kaprinyák Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselőjének ügyében, miután a sajtóban olyan külföldön készült fényképek jelentek meg róla, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal pózol. A frakció vezető közlése szerint a képviselőcsoport meghallgatta Kaprinyákot, majd úgy döntött, hogy az ügyet az Etikai Bizottság elé utalja. A testület javaslata alapján a frakció várhatóan jövő héten dönt az ügyben, addig Kaprinyák nem vesz részt az országgyűlés munkájában.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, száraz időre számíthatunk, időnként növekedhet meg csak a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 15 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Több embert is meglökött, és egy parkoló autó visszapillantó tükrét is letört egy külföldi férfi Siófokon. A 30 éves elkövető dühében egy kerékpárost lökött meg, majd egy gyalogost is bántalmazott. A rendőrök rövid időn belül elfogták és előállították a rendőrkapitányságra. Kiderült, hogy nemzetközi elfogató parancs is érvényben van ellene. Garázdaság és a közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Több szép eredményt is elértek a kaposvári ritmikus gimnasztika ese versenyzői a Magyar Kupa fordulóján. A gyermek együttes kéziszeres csapata dobogóra állhatott, Futó Zsófia pedig összetettben az ötödik, labdával a negyedik helyet szerezte meg. A juniorok között Vlasics Zorka szalaggal ötödik lett, a kisgyermekek mezőnyében pedig Bödő Blanka szabad gyakorlatával a hatodik helyen végzett. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszálya sújtotta Magyarországot idén, a Hungaromet elemzése szerint. Országos átlagban mindössze 74 mm csapadék hullott, ami a sok éves átlag 36%-a. A nyár a második legmelegebb is volt 1901 óta, az átlag hőmérséklet meghaladta 23 Celsius fokot. Az asszály már 2025 második felében elkezdődött, a tartós csapadékhiány és a magas hőmérséklet miatt pedig a talajnedvesség tartalma jelentősen csökkent. Augusztus végére az ország területének felén súlyos mezőgazdasági asszály alakult ki.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, száraz időre számíthatunk, időnként növekedhet meg csak a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 15 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A tűzfegyverek fejlődése és a mohácsi csatában betöltött szerepe lesz a témája a múzeumi őszi esték következő előadásának Kaposváron. Október 21-én, szerdán délután 17:30-kor Németh Balázs hadtörténész, egyetemi docens, a matek kutatója várja az érdeklődőket a múzeumban. Az előadás a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódik, és azt járja körül, hogyan változtatták meg a tűzfegyverek a korabeli hadviselést. A program különlegessége, hogy a látogatók a tervek szerint egy a mohácsi csata idején már használatban lévő fegyver korhű másolatát is megtekinthetik. Görögországban szereztek szakmai és kulturális élményeket a kaposvári Lamping József Technikum és szakképző iskola diákjai, valamint az oktatói. Az intézmény 53 tanulója és 6 pedagógusa szeptember végén az Erasmus program keretében utazott külföldre, ahol szakmai gyakorlaton és kirándulások is részt vettek. Ellátogattak a